0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: 90-es évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő dalok maradtak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exiuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Jó reggelt kívánok a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Köszöntöm Önöket október 1-én, tehát október 1. napján, csütörtök van ma, és Malvin névnapja. És ami jó hír a mai napon mindenképpen, hogy napok óta tart a szép idő, és az október elején sem lesz ez másként. Verőfényes napsütésben lehet majd részünk, 25 fokos csúcshőmérséklet mellett. Na de, a mostani hőmérséklet elég érdekes, hűvös van. Hát a szumeteo.info honlapja szerint 5 fok van Szabadkán. Én a telefonomon 9 fokot érzékelek, hát valahol ott kettő között van az igazság. Hűvös van, öltözzenek fel, aztán pedig vetkőzzenek a nap folyamán. Mivel várjuk ma Önöket? Hát lesz szó az előrehozott köztársasági parlamenti választásokról, aztán október 1-e az idősek világnapja, az idősekkel, a nyugdíjasokkal is foglalkozunk, nyugatbácskai hírekkel érkezünk majd, aztán lesz vendégünk is, Pletikoszics Árpád, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola oktatója számol be az Erasmus Plus program keretében tett egyhetes üzbegisztáni látogatásán. És szó lesz emellett az őszi zsidó kulturális fesztivál programjairól is. Szerintem érdekes műsornak néznek elébe, ha velünk tartanak a reggeli órákban. Köszönti Önöket Dédi Zuzanna főszerkesztő, aki a mai műsort is szerkeszti, Szabó Tibor és Sóti Tamás zenei szerkesztők, Farkas Ervin, az adásvezető technikusunk most, és a műsorvezető Orosz Ildikó. Tartsanak velünk!

Október 1-én a mai napon a napkelte 6 óra 39 perckor várható, tehát jó fél óra múlva, a napnyugta pedig 18 óra 21-kor lesz. És hát a nappal hossza így, ma pontosan kiszámították, hogy 11 óra 42 perc. Ennyit vagyunk, hát ébre mindenképpen, de nappali körülmények között napsütésben. Október 1-e az év 274. napja a Gergely naptár szerint, hátra van még az évből 91 nap, és a névnapos ma a Malvin, germán eredetű összetett női név, elemeinek valószínű jelentése az, hogy bíróság és barát. A németben a Malvin W-vel írva férfi név, és ennek a női párja W-vel a Malvine. De egyébként a Malvin, ami ugye a névnap ma, Malvina alakban is előfordul. Hát nekem nincs Malvin ismerősöm, bevallom, vagy nem tudok róla, de eszembe jutott Melvin, a Lesz ez még így se című filmben, ugye Jack Nicholson-t hívják Melvinnek, úgyhogy ott férfi névként szerepel. Egyébként Teréz névnapja is van, meg sok más név is fel van sorolva, de ugye a fő névnap a Melvin volt, és talán még a Teréz is, bár október 15-én lesz a legfőbb napja, a legismertebb ünnepe Teréznek, de a mai napot is jelölik a hagyományos és egyházi kalendáriumok, mert hogy hát egyházi vonatkozása van ennek a névnek, és akkor elmondanám a jelentését, meg az eredetét, görög eredetű, de nem lehet pontosan tudni, hogy mit is jelent, vagy vannak elméletek. A görög Terázia névből származik, ami azt jelenti, hogy a Tera a ma Santorini szigetéről való nő. Vagy más magyarázat szerint a görög Terézien szóból ered, amelynek jelentése arató, szüretelő vagy átvitt értelemben vadásznő. Hát mi mindenképpen most is köszöntjük a Terézeket, majd október 15-én is megtesszük, meg természetesen a Malvinokat is. Ergő után a Vem következik a műsoron.

Október 1-je van, ugye egy új hónap indul a mai nappal, és képzeljék el, ez a dátumhoz, október 1-jéhez nagyon sok világnap és jeles nap kapcsolódik. Hát ugye kezdjük, az idősek világnapja van ma. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét a szépkorúak nemzetközi napjává, és ilyenkor ők kerülnek fókuszba. Aztán a vegetarianizmus világnapja is van, 77-ben alapította az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság. Aztán a kávé nemzetközi napja is október 1-je, ugye két nappal ezelőtt volt a világnapja, ez most a nemzetközi napja a kávénak, hogy népszerűsítsék, és a méltányos kereskedelem fontosságára hívják fel a figyelmet. Aztán világnap van még, a mellrák elleni küzdelem világnapja például, ugye a megelőzés és a korai szűrés, a mammográfia fontosságát hangsúlyozza ez a világnap, és egyébként bizonyos világnapokhoz az egész hónap kapcsolódik, úgyhogy szerintem fogunk még foglalkozni ezekkel a témákkal a hónap folyamán. Nincs még vége, a fájdalomcsillapítás világnapja is ma van, 1975 óta emlékeztet a betegek fájdalomcsökkentéshez való jogára, és még a képeslap világnapja is ma van, 2020 óta. Lehet, hogy van köze annak, hogy az osztrák-magyar monarchiában elsőként a világon bevezették a postai levelezőlapot 1869-ben, és hát erre a napra esik, tehát október 1-én van a képeslapok világnapja. Ugye én nagyon ritkán kapok most már képeslapokat, de mindig megörülök neki, ha kapok. Most már ilyen online, elektronikusan, digitálisan élünk, és hát örülhetünk, ha megnyomja a gombot, hogy automatikusan küldjön egy születésnapi köszöntőt, de van, aki még él ezzel a dologgal, ezzel a lehetőséggel, a postai levelezőlappal, vagy a képeslappal. És van még egy világnap, ez is nagyon fontos, a zene világnapja is ma van, az UNESCO határozata alapján 1975 óta ünnepeljük Yehudi Menuhin kezdeményezésére, és a zene mindent behálóz, szebbé teszi az életünket, gondolatokat ébreszt, érzéseket kelt bennünk. Máté Péter is azt mondja, zene nélkül mit érő?

0: október 1-jénél tartottunk, és hát vannak még fontosabb hát események, például az, hogy 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozat gyártását. 1908-ban bemutatták a legendás Ford T modellt, amely forradalmasította a tömeggyártást. 1946-ban véget ért a Nürnbergi per. A Nemzetközi Katonai Törvényszék kihirdette az ítéleteket a náci főbűnösök felett. 22 ilyen emberről beszélünk. 1949-ben Mao Tse-tung kikiáltotta a kínai népköztársaságot. Ezen a napon 1958-ban pedig megalakult az amerikai űrhivatal, a NASA. Fontos dátum ez az október 1-e. Mindenképpen aztán van még ilyen, hogy 1982-ben e napon a Sony piacra dobta az első kereskedelmi CD lejátszót. Ez is egy fontos dátum. 92-ben pedig elindult a Duna TV műholdas magyar adása. 92-ben ugyanezen a napon a Cartoon Network is elkezdte sugározni az animációs filmjeit, sokan ezen nőttek fel. Vannak híres születésnaposok is, Walter Matthau az egyik, 1920-ban született. Ugye ő Oscar-díjas amerikai színész, és hát sok mindenben láttuk, Sógorom a zugügyvéd, megkapta ezért az Oscar-díjat, Hello Dolly, ugye ezek az újabb koriak, a szomszédnője mindig zöldebb, vagy még zöldebb a szomszédnője, itt van a furcsa pár is, ez volt az igazi világsiker Jack Lemonnal, ugye párban, úgyhogy hát szívesen emlékezünk Walter Matthau-ra. Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, 1924-ben született, október 1-én. Mindenképpen elmondanám még, hogy megérte a 100. születésnapját, és elnöksége után 1982-ben létrehozta a Carter Center nevű non-profit szervezetet, és Nobel békedíjat kapott 2002-ben. Molnár Piroska is ma ünnepel, 1945-ös születésű Kossuth Díjas magyar színésznőről van szó, a nemzet színészéről. Aztán itt van még Brie Larson, Oscar-díjas amerikai színésznő, az Oscarját a Szoba című 2015-ös drámáért kapta. Marics Peti is, a Valmar együttes frontembere is ma ünnepelő, 1996-ban született, és eljutottunk Som Lajosig, aki 1947-es születésű magyar rockzenész, a Piramis együttes basszusgitárosa, és hát őt köszöntjük ezzel a dallal, meg hát örülünk, hogy vannak nekünk. A Piramistól szól a Szabadnak születtem.
1: Emlékszik még a Trabantra?
2: Kedveli a Neoton slágereit?
3: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
4: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Megvételre keresnek Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járó kerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon lehet. A szám tehát 064 242 0089-es. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. Tehát a szám 063 699 224-es. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

Közérdekű információkkal folytatjuk a mai napra vonatkozóan. Van áramkimaradás, de a beérkezett adatok szerint Horgoson van csupán. Több utcában is lehetséges, de ami biztos, hogy a Popov utca páros oldalán nem lesz áram 11:30-tól 13:30-ig. Ez a legfontosabb, ami az áramkimaradást illeti. Az őszi nagytakarítási akció pedig folytatódik, tudják, a szilárd és nagyméretű hulladékot helyezzék el a kihelyezett konténerekben. Tegnap óta Nagyfény helyi közösségnél tart az akció, ugye a mai napon is, tehát mégpedig a következő helyeken vannak a konténerek, a Belgrádi út és a Ráde Koncsár utca sarkán, a Belgrádi út és a Jován Zmáj utca kereszteződésében, a Csantavéri út és a Jován Zmáj utca sarkán, a Vladimir Názor és Iván Milutinovics utca sarkán, és milyen van még egy sarok, a Vladimir Názor és a Vánsza Pelagity utca sarka. Ez volt tehát Nagyfény még a mai napon. Elmondom a holnapit is, ugye péntekről lévén szó. Egy napon használhatják ki ezt az akciót az ott élők, a Verusics helyi közösségben élők. Ott pedig a Csantavéri úton a helyi közösségi otthonnál lesz konténer, továbbá Sistákon, a Középső utcával szemben, a Volt Agrokombináttal szemben és a Nagyfényi úton a buszállomásnál. Tehát holnap Verusics kerül sorra.

Itt vagyunk megint, mert hogy folytatom a közérdekűeket, ugye a rendelőkkel kapcsolatban még nem közöltem az információkat, mert hogy mindig van, ami egy kicsit másképp dolgozik, mint a megszokott. Például a Tavankúti rendelő ma, a mai nap folyamán egész nap nyitva van, úgy látszik, hogy ez nem így szokott lenni, 7-től 20 óráig. Délelőtt dolgozik 7-től 14-ig az Újzsedniki Egészségház, a Kisbajmoki és a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője. Délután van nyitva, 13-tól 20 óráig a Nagyfényi Egészségház és Szabadkán a 7-es számú rendelő. Ludason ma van betegfogadás, 7-től 9 óráig, Hajdújáráson 10.30-tól 14 óráig, Királyhalmon pedig 13 órától 20 óráig dolgozik az egészségház. És van még egy fontos dolog a zentaiak számára. Holnap a Zentai Vöröskereszt és az egészségház a Szív Nemzetközi Napja alkalmából egészségnapot szervez, tehát pénteken 8 és 11 óra között a Vöröskereszt épületében a Posta utca 1-es alatt, és ilyenkor az állampolgárok, a lakosok következő ellenőrzéseket kérhetik: testsúly és testmagasságmérés, vérnyomásmérés, vércukor és koleszterin szintmérés, véroxigén szintmérés, és hát egyébként meg egészségügyi tanácsadást végeznek, és arra kérik azokat, akik megjelennek holnap 8 és 11 óra között Zentán a Vöröskeresztben, hogy ne reggelizzenek, mert akkor lesz pontosabb a helyzetkép, akkor tudják felmérni, hogy mi a helyzet. 6 óra 45 perc van, a folytatásban zenélünk, meg aztán hírek is lesznek 7-kor, de még elmondanám azt, hogy a határhelyzetet is megnéztem, és semmi kirívó nincsen, olyan 5-10 perceket írnak, semmi durva nincs benne, talán Horgos 2-n írnak hát ilyet, hogy 23 perc, Szerbiából Magyarország felé, de azt is ki lehet bírni. No hát, a mai nap ilyen csöndes, nyugodtan elmehetnek Magyarországra, nagyon sokat nem kell várniuk a határon.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek 7-kor Orosz Ildikótól. Október 30-áig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalata NISZ működésére vonatkozó különleges engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC. A döntés lehetővé teszi, hogy a vállalat továbbra is működjön és folytassa a pancsovai olajfinomító üzemeltetését. A NISZ szeptember 24-én nyújtott be kérelmet az újabb engedély kiadására, miután a korábbi engedély szeptember 30-án lejárt. Dubravka Djedovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter szerint az újabb 30 napos hosszabbítás jó hír Szerbia számára, különösen a közelgő fűtési szezonra tekintettel. Az OFAC és a MOL között továbbra is tárgyalások zajlanak a NISZ-szel kapcsolatos ügyletről. Nem drágul a távfűtés Szabadkán, az új fűtési idényben is ugyanazok az árak maradnak. A szabadkai távfűtőművek új árlistát fogadott el a 26-27-es fűtési idényre, amelyet a Városi Tanács is jóvá hagyott. Az új árak november 1-től lesznek érvényesek. A lakások esetében a felhasznált hőenergia ára továbbra is 8 dinár 4 para kilovattóránként, emellett havonta 45 dinár 24 parát kell fizetni a fűtött terület minden 4 négyzetmétere után. Ezt a fix díjat egész évben, mind a 12 hónapban fizetni kell. Legutóbb 2025 novemberében emelték a távfűtés árát. Akkor a háztartások számára a hőenergia ára 9,84%-kal, a fix díj pedig 5,65%-kal nőtt. Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalokkal a szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui immár 12. alkalommal nyíltak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el a jövőjüket. Az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a Magyar Nemzeti Tanács és az Európai Kollégium képviselőjével aláírták a 26-27-es tanévre vonatkozó szerződéseiket. Ideiglenesen bezárt a Palicsi Aquapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt.

0: Ideiglenesen bezárt a Palicsi Akvapark. Felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatnak.
1: Hogy ne maradjon le semmiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel.
2: 7 óra 7 perc van, az előbb volt egy kis torok problémám, és hát ez így van, amikor itt az ősz és változnak a körülmények, meg a vírusok is tombolnak, de semmi probléma, folytatjuk a műsort. Mégpedig politikával, ugye választásokra készülünk, és már a múlt héten bemutattuk az első 5 listát, a választási listát, folytatjuk a bemutatást. Jelenleg 12 van, a 6. és a 7. listát mutatjuk be. Aztán pedig ide várunk képviselőjelölteket, megkérdezzük majd, hogy milyen ügyekért harcolnak majd, ha bejutnak a parlamentbe. Ez a kínálatunk erre az órára, azután pedig politikamentes rész következik a reggeli műsorban.

0: Választások 2026.
1: Folytatjuk sorozatunkat, és újabb listákat mutatunk be. Eddig a Köztársasági Választási Bizottság 13 választási listát hirdetett ki az október 25-én esedékes előrehozott köztársasági parlamenti választásra. Azóta azonban egy visszalépett, tehát jelenleg 12 lista van. Ebből a 12-ből pedig 5 kisebbségi. Az elkövetkező percekben a 6-os és a 7-es listát mutatjuk be, a bosnyák nemzeti kisebbség és az orosz közösség listáit. Pető Attila és Dóró Alen összeállítása.
2: A szavazólapon a 6. sorszám alatt szerepel majd az Igazság és Megbékélés pártjának, Usszame Zukorlić Mozgalom az Egyesülésért elnevezésű listája. A listát az SPP elnöke, Usszame Zukorlić jogász vezeti. A párt bosnyák nemzeti kisebbségi listaként indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson. A lista második helyén Edin Numanović orvos, a harmadik helyen Misala Pramenković egyetemi tanár, a negyedik helyen pedig Faris Rejsović tutini jogász szerepel. A listát szeptember 16-án nyújtották be a Köztársasági Választási Bizottsághoz több mint 6000 támogató aláírással. Az aláírások ellenőrzése során 6182 jogilag érvényes támogatást állapítottak meg, így a lista megfelelt a nemzeti kisebbségi lista kihirdetéséhez szükséges feltételeknek. Usszame Zukorlić listavezető. Éppen most nyújtottuk be a listát a Köztársasági Választási Bizottsághoz, és megkezdjük a küzdelmet a kevesebb megosztottságért és a több eredményért, mind Szandzsákban, mind Szerbia egészében. Köszönöm annak a sok embernek, annak a több ezer támogatónak, akik aláírásukkal támogatták a listánkat. Köszönetet mondok aktivistáinknak és fiataljainknak is, akik keményen és aktívan dolgoztak azért, hogy ilyen gyorsan benyújthassuk a listát. Örömmel mondhatom azt is, hogy most először olyan listát nyújtunk be, amelyen a jelöltek több mint fele nő. Most pedig együtt indulunk útnak, és amint kihirdetik a választási listát, minden faluba, minden utcába és minden városrészbe elviszük az általunk elért és az általunk elérendő eredményeket. Erős vezetésre van szükségünk, hogy megküzdjünk a kevesebb megosztottságért és a több eredményért. Az SPP programjának középpontjában a bosnyákok politikai egyesítésének és érdekképviseletének erősítése áll. A párt a bosnyákok jogainak bővítését, Szandzsák fejlesztését és újabb beruházások megvalósítását, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is célként jelölte meg. Programjukban a nemzetközi együttműködés erősítése és a párt nemzetközi kapcsolatainak bővítése is szerepel. Kiemelt figyelmet fordítanának a fiatalokra, valamint a nők politikai és társadalmi szerepének erősítésére. A párt emellett a különböző kisebbségi közösségek jogainak javítását és a regionális fejlesztéseket is hangsúlyozza. Célunk, hogy fejlődést, fellendülést, beruházásokat és fejlesztési projekteket hozzunk Szandzsákba, és lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak arra, hogy helyben maradjanak. Usszame Zukorlić a kampányban konkrét problémaként emelte ki a Szandzsák több települését érintő vízellátási gondokat is. A közelgő választásoktól azt várjuk, hogy mi legyünk a legerősebb bosnyák párt, amely eredményeket hoz Szandzsáknak és Szerbia minden olyan részének, ahol nemzeti közösségeink élnek, valamint mindazoknak, akik támogatnak bennünket. A választáson a 7. sorszám alatt indul az orosz párt Szerbia BRICS-ben Slobodan Nikolić elnevezésű lista, amelyet Slobodan Nikolić nyugalmazott közgazdász vezet. Az orosz párt orosz nemzeti kisebbségi listaként vesz részt az október 25-i előrehozott parlamenti választáson, és 25 jelöltet állított. A párt 5360 támogató aláírás nyújtott be, amelyek ellenőrzése után 5101-et találtak jogilag érvényesnek. A Köztársasági Választási Bizottság mind a jelenlévő 20 tagjának támogatásával hirdette ki a listát, amely így megfelelt a nemzeti kisebbségi lista állítására szükséges legalább 5000 érvényes aláírás követelményének. A lista második helyén Zorán Nikolić, a harmadik helyen pedig Tinder Rajković szerepel. Zorán Nikolić vállalkozóként, Tinder Rajković pedig tolmácsként dolgozik. Az orosz párt 2013-ban alakult Sabacon, elnöke Slobodan Nikolić közgazdász. A párt programjának középpontjában Szerbia keleti orientációja és az Oroszországgal való együttműködés erősítése áll. A párt támogatja Szerbia csatlakozását a BRICS-hez, az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, az ODKB-hoz, vagyis a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez és a Sánkhái Együttműködési Szervezethez. Slobodan Nikolić listavezető. Az orosz párt már 13 éve szorgalmazza, kezdetben az Eurázsiai Unióhoz, most pedig a BRICS-hez való csatlakozást, amely a világ leggyorsabban növekvő gazdaságait tömöríti. Mi úgy gondoljuk, hogy Szerbia BRICS

0: Ez való csatlakozása hozzájárulna a gyorsabb gazdasági és minden egyéb téren való fejlődéshez, és mindenekelőtt a nemzeti identitás megőrzéséhez. A párt ellenzi Szerbia NATO és Európai Uniós csatlakozását, és az orosz nemzeti kisebbség jogainak védelmét is célként jelölik meg. Programjukban az Oroszországgal fenntartott gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok bővítése, valamint Koszovó Szerbia részeként való megőrzése is szerepel. Az orosz párt az orosz nemzeti kisebbség pártja. Képviseli az oroszok leszármazottait, az új oroszokat, akik üzleti célból érkeztek ide, valamint az orosz barát szerbeket, azokat a szerbeket, akik rajonganak Oroszországért. A 2026-os előrehozott parlamenti választáson indulni kívánó pártok vasárnap éjfélig, azaz október 4-éig adhatják le választási listáikat a Köztársasági Választási Bizottságnál.
1: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Választások 2026.
1: Október 25-én előrehozott köztársasági parlamenti választások lesznek Szerbiában, amelyeken a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei is megmérettetik magukat. Vendégeink Petri Laura és Oroszi Sándor, akik a VMS színeiben indulnak a választáson. A következő beszélgetésből kiderül, hogy kik ők, milyen szakmai és közéleti tapasztalatot hoznak magukkal, és milyen célokat fogalmaznak meg. Hát elsőként talán akkor Sándorhoz fordulok, kezdjük azzal, hogy milyen célkitűzésekkel álltak hozzá ehhez a feladathoz.
2: Hát jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ugye én Oroszi Sándor vagyok, mester közgazdász. A tanulmányaimat azt Szabadkán fejeztem be a Közgazdasági Egyetemen. A tanulmányaim után a magánszektorban vállaltam munkát, ahol 6 évig dolgoztam, majd a közszférába mentem át, ahol a mezőgazdasági, gazdasági, környezetvédelmi és kommunális dolgokkal foglalkozó osztálynak voltam a vezetője, és 2024 óta pedig a Kisegyesi Képviselőtestületnek vagyok az elnöke. Azért vállaltam el, és ugye jelenleg 10. vagyok a listán, ahogy mondta, azért vállaltam el a jelöltséget, mivel úgy gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen olyan kisebbségi párt, amely tesz és tud tenni a magyar értékeink és érdekeinknek a megóvásáért, valamint rajta keresztül tudunk tenni a szülőföldön való boldogulásért.
1: Laura, ugyanezt kérdezem, tehát, hogy mivel foglalkozik, és hogy miért vállalta ezt a szerepet, mi a célja ezzel?
3: Jó reggelt kívánok én is minden kedves hallgatónak. Elsősorban az volt a célom, illetve célunk, hogy minél több emberhez eljussunk, és hogy személyes találkozók is legyenek. Bemutassuk a programunkat is, hogy minket is megismerjenek, meghallgassuk őket, hogy őket milyen kérdések foglalkoztatják, hiszen szerintem egy kampányban nem csak arról kell beszélni, hogy mi mit szeretnénk elérni, hanem hogy ugyan ilyen fontos az is, hogy meghallgassuk a választóinkat. Én személy szerint az eddigi munkámból és a közéleti tevékenységemből is szeretnék építkezni. Temerinben élek és ott dolgozom, ott vagyok tanácstag, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel és környezetvédelemmel vagyok ott megbízva, valamint az ifjúsági fórumon belül is még mindig tevékenykedek, és fontos számomra, hogy ne csak általánosságon beszéljünk a vajdasági magyar közösség problémáiról, hanem megismerjük helyi szinten is, és a helyi sajátosságokat is. Más kérdések lehetnek ugye fontosak egy mezőgazdasággal foglalkozó családnak, vagy egy vállalkozónak, vagy éppen egy kisebb településen élő családnak, és ezért szeretném őket meghallgatni és a magyarságot képviselni.
1: Oroszi Sándorhoz fordulok most. A VMS-nek 12 pontos programja van. Emeljünk ki néhányat, mik a legfontosabbnak ön szempontjából.
2: Igen, nagyon fontosnak tartom a fiataloknak az otthonmaradását, valamint, hogy tegyünk azért, hogy a fiataljainknak legyenek lehetőségei is, és minden adott legyen ahhoz, hogy itthon tudjanak maradni, ezért ugye mivel a fiatalság a közösségnek az alapja. Ezen kívül, mivel a vajdasági magyarságnak a nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy akik a mezőgazdasággal foglalkoznak, hogy ők nekik minden adott legyen ahhoz, hogy a könnyen tudjanak termelni, és ehhez ugye kapcsolódik a víz biztonság is, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a múlt évekbe visszamenőleg ez az asszály, ami megjelenik, és hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzunk, és olyan megoldásokat találjunk, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a problémákat a gazdáink és a termelőink át tudják minél könnyebben vészelni. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi ügyeknek és a helyi problémáknak legyen súlya és legyen gazdája magasabb szinten, és ebben az esetben pedig a parlamentben.
1: Új jelöltekként szerepelnek a listán. Ugye Sándor a 10. helyet foglalja el, és Bács Fekete-hegyi. Hát milyen ügyekért harcolna?
2: Igen, ugye Feketicsi vagyok, Bács-Fekete-hegyen is, valamint a kisebb településeken, Vajdaságban hasonló problémák van ezek az infrastruktúrális kérdésekben, tehát a vízhálózat, a szennyvízhálózat, az utcának az állapota, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy a kisebb települések fejlődjenek, és az úgynevezett rurális területek minél magasabb szinten legyenek, és megközelítsék a nagyvárosoknak a szintjét is.
1: Laura fiatal nagyon, mind a ketten nagyon fiatalok. Laura mindössze 33 éves, ha szabad elárulnom. Miért döntött úgy, hogy politizál is, hogy ezt a szerepet elvállalja?
3: Hát én nekem az ifjúsági fórummal köszönhetően volt először ugye kapcsolatom tehát a közéleti élethez, és hát láttam azt, hogy mennyire jó össze tudja kovácsolni a fiatalokat, valamint amikor ugye elkezdtem az önkormányzatba dolgozni 2022-ben, akkor pontosan azt láttam, hogy mennyire jó, hogy ott vagyunk helyi szinten, mi magyarok is, és hogy ismernek minket, tudnak tőlünk segítséget kérni, tudunk mink is ugye segítséget nyújtani, vagy tudjuk őket hova irányítani, és hogy ez helyi szinten is, de hát felsőbb szinteken is, hogy mennyit jelent, hogy ott vagyunk. Tehát a magyar ügyekért mindig csak a magyarok fognak kiállni, és pontosan ezért nálunk Temerinben is megvan ez a mi 25-ös irodánk, és tudják a temeriniek, hogy ha véletlen valami ugye probléma van, elintézni való, akkor ott meg tudnak minket találni, számíthatnak ránk, és hát ez ugye így van minden szinten, ott vagyunk a közösségünkért.
1: Előkelő helyen van a listán, a BMS listán, 7. helyen. Hát ez szép dolog.
3: Igen, igen, így van, nagyon megtisztelő, de viszont súlyos, komoly feladat is. De hát igyekszem ugye ezt egy tanulásnak is felfogni, hiszen nagyon sok új inger ér ebben a kampány során, és hát örülök, hogy ugye én is képviselhetem a fiatalságot is a politikában, valamint ugye hát a nőket is.
1: Ha bejutna a köztársasági parlamentbe, milyen ügyek mellett harcolna leginkább?
3: Hát végzettségemből kifolyólag ugye ez lenne a mezőgazdaság és a környezetvédelem. Úgy gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból azért még nagyon sok dolog vár ránk itt Vajdaságban, illetve Szerbiában. Nem csak ugye az elintézni való ügyekre gondolok itt, hanem akár az emberekben a tudatosságot is egy kicsit fel kellene fejleszteni, hiszen hiába pucoljuk mi el, úgymond az illegális szeméttelepeket is, hogyha azok egy éjszaka alatt visszatérnek. Tehát van sok munka a környezetvédelmi szempontból, amit meg is kell csinálni, de viszont az embereknek egy kicsit a gondolkozásmódját is ez felé szeretném jobban fordítani.
1: Én gondolom, hogy van alkalom a kampány során találkozni az emberekkel, és hát nagyban dübörög a kampány. Most már nem olyan sok van hátra. Miben vesznek részt, hogyan kampányolnak? Sándor először.
2: Igen, hát ugye nekünk ez újdonság, hogy részt veszünk kampányban jelöltként. A mi feladatunk, hogy ugye ez a mostani kampány, ez a személyes találkozókról szól, az emberekkel való találkozásokról. A vezető politikusaink azok igyekeznek, meg szerintem minden településre el fognak jutni. Úgyhogy mi pedig kísérjük őket, és mi is sokat tanulunk ezekből a közvetlen beszélgetésekből. Úgyhogy ez a média figyelem egy kicsit nem számomra új, de próbálunk mindenre odafigyelni, és mondom, nagyon sokat tanulunk ezekből a beszélgetésekből, ezekből a közvetlen kapcsolatokból.
3: Igen, hasonlókat tudok én is mondani, ugye számunkra ez egy nagyon intenzív időszak most, és ahogy ugye Sándor is mondta, nagyon sok településre eljutottunk már most is, de hát még nagyon sok vár ránk is. Ez tényleg a személyes találkozásokról szól, arról, hogy minket is megismerjenek, meg hogy mink is megismerjük a mellettünk lévő településeket, az embereket, a problémáikat, az ügyeket, és hát ugye ez mellett én is ezt egy nagyon fontos tanulási folyamatnak tartom, hiszen nagyon fiatal jelöltként mind a ketten ugye olyan emberekkel találkozhatunk, akiknek évtizedes tapasztalatuk van, és nagyon sokat tudunk tanulni.
1: Jelenleg ugye úgy a dolog, hogy 12 lista van, lehet, hogy ez egy kicsit változik még. A VMS az 5-ös sorszám alatt indul. Miért szavazzanak a választók a VMS listájára? Mind a kettőjükhöz szólok, elsőként Oroszi Sándorhoz.
2: Hát igen, amiket elmondtunk, az miatt is, és ugye a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen olyan kisebbségi magyar párt, amely önálló listával indul, a parlamenti választásokon önálló programmal, ezért úgy gondolom, hogy a magyarságért, vagy a magyarságot csak is a Vajdasági Magyar Szövetség képviseli hitelesen, úgyhogy az identitásunkért, a kultúránkért, a hagyományainkért a Vajdasági Magyar Szövetség tud tenni és fog tenni, ezért fontos az erős képviselet, ezért mindenkit arra kérünk, hogy október 25-én karikázzák be az 5-ös számot.
1: Laura?
3: Én elsősorban azt mondanám a választóknak, hogy október 25-én mindenképpen éljenek a szavazati jogukkal. Fontos, hogy elmenjünk szavazni, és hogy döntsünk arról, hogy milyen képviseletet szeretnénk. Ugye a VMS-nek 12 pontos programja olyan kérdésekkel foglalkozik, amely közvetlenül érintik a vajdasági magyarok, magyar közösség életét. A mezőgazdaságtól, a vidékfejlesztéstől, kezdve ugye a gazdaságon át, a fiataloknak a lehetőségei, a közösségi élet fejlődéséig. És számomra különösen fontos, hogy legyen magyar képviselet, amely ismeri és érti, hogy mit jelent itt Vajdaságban magyarnak lenni és magyarként élni. És hát tehát én is erre biztatok mindenkit, hogy október 25-én menjenek el és szavazzanak az 5-ösre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, meg hogy itt voltak, vendégeink voltak. Petri Laurát és Oroszi Sándort, a VMS képviselőjelöltjeit hallották.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
0: Választások 2026.

A Roxette szólt itt nálunk, és a Sleeping in my car című felvétel a 107,1 MHz-en. Mi várható a folytatásban? Erről beszélek most egy kicsit. A következő órában az idősek világnapjával foglalkozunk. Az idősek, a nyugdíjasok kerülnek fókuszba nálunk. A nyugatbácskaiak konkrétan, de ennél részletesebben nem mondanám most el, majd kiderül. Aztán árfolyam is lesz, lapszemle, a magyar szóba lapozunk bele, és gyászjelentést is mondunk az óra végén, de mindezek előtt hírek is lesznek 8 órakor, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is.

0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Hírek 8-kor. Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalokkal a szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui immár 12. alkalommal nyíltak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat, és a későbbiekben az itthon is itthon képzeljék el a jövőjüket. A felelős gazdálkodás, a vadászat, a turizmus és a helyi közösség fejlődésének alapja, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, a Nemzetközi Vadászati és Horgászati Kiállítás újvidéki megnyitóján. A Loriszt idén 57. alkalommal várja a látogatókat. A vásáron több mint 120 hazai és külföldi kiállító vesz részt, köztük számos afrikai ország képviselői is. A program középpontjában a vadászat, a halászat, az ökológia, a turizmus és a természetvédelem áll. Mája Gojkovics, a tartományi kormány elnöke az eseményen arról beszélt, hogy Vajdaságban 14,2%-kal nőtt a turisták száma az előző év azonos időszakához képest. A tartomány idén 132 millió dinárt fordít a vadászat és a halászat fejlesztésére. A Loriszt október 4-éig tart.
0: Választások 2026.
6: Alekszandr Vučić arra kérte támogatóit, hogy ne válaszoljanak erőszakkal a provokációkra. Alekszandr Vučić, a Szerb Haladó Párt listavezetője, Szerbia keleti részén folytatta kampánykörútját, ahol a választókkal találkozott. Vučić arra kérte támogatóit, hogy ha valaki provokálja vagy megtámadja őket, ne válaszoljanak ugyanilyen módon. Elmondta, hogy szerinte egyesek azért egyre idegesebbek és agresszívebbek, mert úgy érzik, hogy rosszul állnak a választásokon. Vučić azt kérte a haladók szimpatizánsaitól, hogy ilyen helyzetekben inkább menjenek el onnan, és kerüljék a konfliktusokat. Mint mondta, nem akarnak senkinek rosszat, és azt szeretné, ha a támogatóik nyugodtan és felelősségteljesen viselkednének.
0: Választások 2026.
6: 6 autó ütközött össze tegnap késő délután Szabadkán, a Szegedi úton, a rendőrség igazgatóság épületének közelében. A láncbaleset a Kizúr István utca kereszteződése előtt történt Palics irányába. Súlyos sérültekről nem érkezett információ, ugyanakkor a baleset több résztvevőjének orvosi segítségre volt szüksége. A baleset pontos körülményeiről a rendőri vizsgálat befejezését követően várhatók információk. Sport. A hajdújárási FK Vinogradár Hajdukovo nyerte Szabadka Város labdarúgó szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradár, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak, és sok volt a néző is. A csapat a végén az utánpótlás játékosaival együtt ünnepelt. Az időjárásról Szabadkán és környékén jelenleg 12 fokot mérünk. Október első napján a friss reggelt követően a nap folytatásában meleg idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul Vajdaságban.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
6: Ébredjen velünk
8: a 107,1 MHz-en.
9: Reklám következik.
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba, és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
11: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
12: Reklámot hallottak.

0: Október 1-je az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1990-ben jelölte ki ezt a napot, amelyet első alkalommal 1991-ben tartottak meg világszerte. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az idősebb generációk helyzetére, jogaikra, méltóságuk megőrzésére, valamint arra, hogy az időskorúak fontos és aktív szereplői a családoknak és a közösségeknek. A világnap alkalmából mi is egy olyan közösséget mutatunk be, ahol az időskor nem a visszavonulásról, hanem a közösséghez tartozásról, a hagyományok ápolásáról és az aktív mindennapokról szól. Turkál Katica, a Doroszlói Nyugdíjas Egyesület elnöke mesél az egyesület életéről, programjairól, a közösség összetartó erejéről, valamint arról, milyen ma idős emberként élni a hagyományőrző nyugatbácskai faluban. Aki kérdez, Lenner Tímea.
1: Az egyesület most már jelentős, szép múltra tekint vissza. Hogyan kezdődött?
2: 2019-ben alakultunk kint a Szentkuton. Akkor voltak szép összejöveteleink, tea délután volt egy nagyon sikeres bálunk. Akkor utána jött a Covid 2020-ban, és akkor egy ideig nem tudtunk semmit dolgozni, és akkor annyira már nem is voltak aktívak a nyugdíjasaink. Akkor utána csináltunk ilyen fűszer növénykertet, gyógynövény és fűszer. Hát akkor is nagyon sokan voltunk, mikor beütettük, de végül egyedül maradtam.
1: Gondozni, ugye?
2: Gondozni. Hát de azért, mert 70 pluszos nyugdíjasaink voltak, és hát öregszünk. Akkor nagyon szeretném még a rózsakerti, rózsás asszonyainkat megemlíteni, mert azok tényleg 1000 szál rózsánk van a Szentkuton, és ők azt tényleg nagyon szépen gondozzák. Van egy-két nyugdíjas férfink is, akik szintén besegítenek ott a rózsakertbe.
1: Említette, hogy volt egy nagyon sikeres bál. Az mit jelent? Akkor mennyien voltak, és hogyan alakul most ez a tevékenység, mert tudom, hogy nagy gondot fordítanak arra, hogy minél többen találkozzanak, összejöjjenek, nem csak a településről, hanem esetleg más településekről is várnak résztvevőket rendszeresen.
2: Hát igen, az első bálunk az nagyon tömeges volt, 160 személy volt. Azóta a Kultúregyesületben nem szervezünk, hanem kint a Szentkuton az atyával együtt. Minden évben megszervezzük a úgy hívják, hogy farsang farka bál, és onnan tényleg jönnek a kupuszini gomboson az atyával együtt. Minden évben megszervezzük a úgy

0: Én azt hiszem egy három csoport, ahol, de nem ilyen kocsmákba, hanem otthon összejövünk és kártyázunk. Nagyon jó szórakozunk. Nem is éppen a kártya, hanem beszélgetünk, nevetgélünk, nagyon jó érezzük magunkat.
1: Milyen kártyajátékot játszanak, és hát ahogy tudom, a kártya mellett nagyon sok finomságot is készítenek ezekre az alkalmakra, egymást megvendégelik.
0: Igen. Hát igen, a magyar kártyával játszunk, a doroszlói híres klábert. Azt játsszák doroszlón nem is játszanak mást. Hát igen, és akkor ilyen kis sorsütemény, édes, megvendégeljük egymást. Mert nem annyira hamar kerülünk egymáshoz, mert vagyunk 8-an, és akkor minden héten, már minden hétfőn járunk, mi például minden hétfőn járunk kártyázni.
1: Nagyon fontos az áldozatos munka, amit a Szentkút körül is végeznek, jelen vannak ott is rendszeresen, és hát a falu közösségi életében is részt vesznek.
0: Igen. Hát kint a Szentkútnál most már ilyen, kisatyánk mondja is, hogy ilyen ülő munkákat végzünk, de segítünk, mindig besegítünk mindenbe. Meg sütünk kalácsokat is, a kisasszonyi, megvendégeljük a vendégeket.
1: Hogyha így visszanéz, visszatekint az elmúlt időszakra, ezekre az évekre, akkor mit emelne ki tevékenységként, amit fontosnak tart? Én nagyon szeretek visszagondolni arra, hogy a fűszernövénykertből, a terményekből milyen szép kis csomagocskákat állítottak össze, szárították a növényeket.
0: Mondom, felszámoltuk azt a kertet, de levendulát ültettünk, mert az atya nagyon szeret ezeket a növényeket. Azt is gondolom, hogy majd jövőre már virágzik, és újra csinálunk ilyen kis zacskókat, és akkor megint nem, most már nem, mert eleve árultuk is őket, de most már nem, hanem ajándékozzuk inkább.
1: A Szentkút az különleges, és a templom is, a Szent Imre templom is különleges helyet foglal el nyilván a falu életében, így az idősek életében is. A templom mellett hogyan látja a doroszlói nyugdíjasok mindennapjait? Ugye nemrég mesélte nekem, talán ezt szabad így elmondanom, hogy hát még mindig él a hagyománya az utcára való kiülésnek. Erről egy kicsit hallhatunk?
0: Hát igen, minden vasárnap, hogyha jó idő van, akkor kiszoktunk ülni ide a szomszéd ház elé. Hát a múlt vasárnap nagyon nagy meglepetés ért bennünket, mert egy évestől 82 éves kiülőnk is volt, és mindenki olyan jó érezte magát, hogy tényleg, még jöttek a másik vasárnap is, és kérdezték, hogy mi van? Ma nem lesz semmi?
1: És mi ebbe a jó?
0: Most beszélgetni nem nagyon bírtunk, mert volt 5 vagy 6 gyerek, és azokat néztük, hogy játszanak. Nagyon, nagyon jó éreztük magunkat. Olyan szép napunk volt, hogy nem igaz.
1: Ugye ez nagyon fontos, hogy itt akkor összejöttek a generációk tagjai.
0: Igen, igen, nagyon, mondom. Volt 4 generáció, azt hiszem. Hát ha 82-től egyig. Nagyon, nagyon jó, mondom, nagy mindenki utána mondták, hogy ilyen szép napunk volt.
1: És hogyan látja Katica doroszlón a nyugdíjasok helyzetét, életét? Mi az, amiben úgy érzi, hogy kell segíteni nekik?
0: Hát kellene, hogy a fiatalok jönnének közénk, de nem úgy veszük észre, hogy nem nagyon fiatalabb nyugdíjasok, igen, a 65 éves, akik már elmúltak, azok jöhetnének, de ők úgy érzik, hogy még fiatalok hozzánk. Úgyhogy nem nagyon van, nem mondom, hogy nincs, van egy pár fiatalabb nyugdíjas, de nem sokan jönnek velünk. Őnekik kellene most már átvenni.
1: Tehát, hogy folyamatosan ugye ez hát átadódjon, és igen, hogy legyen ennek egy folytonossága. Vannak-e szociális esetek, kell-e szociális segítség?
0: Hát igen, a kis nyugdíjasok azok minden évben kapnak szociális segélycsomagokat osztunk, és hát nagyon örül mindenki neki.
1: Honnan érkezik ez a segítség, és mit tartalmaznak ezek a csomagok?
0: Hát ilyen, van egy élelmiszercsomag, meg van egy higiéniai csomag, mosópor, meg ilyen minden. Szomori nyugdíjas közösségből kapjuk. Oda kell bejelenteni, és akkor azok ki is hozzák, és akkor mi itt a községházán ezt szétosszuk. Ez minden évben van.
1: És ön személy szerint, Katica, hogy éli meg a nyugdíjas éveket? A családja körében milyen érzés ma a 21. században nyugdíjasnak lenni?
0: Én úgy érzem.

Érzem, hogy én nagyon szerencsés vagyok. Itt vannak a gyerekeim is köze, unokáim nincsenek Doroszlón, de ha csak jönnek, mindig nagyon szeretik a mamát, úgy érzem. Mama meg süt, főz nekik. Nagyon boldog nyugdíjas vagyok.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Az euróval kezdjük, a mai napon 117 dinár 49 parát ér az euró, az amerikai dollár 103 dinár 81 para. Az angol font esetében az árfolyam 137 dinár 50 para, a svájci frankért 124 dinár 3 parát kell adni, 100 magyar forint pedig 32 dinár 3 parát ér.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
3: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

A Vajdasági Magyarság napilapjába, a magyar szóba lapozok bele a következő percekben. Benne van a tarka világ is, de először nézzük, mi van a magyar szóban magában. Például írnak arról, hogy vasárnapig várja a látogatóit a Loriszt, a nemzetközi vadászati és halászati kiállítás. Aztán érdekességként azt látom, hogy a Forbes magazinból idéznek, 32 új név van a gazdag listán Magyarországon, 32 tehát új, de 18 visszatérő is van, és itt vannak a nevek is, az első helyezettek, hogy így mondjam, a legelőn lévő gazdagok, hogyha szeretnék tudni, olvassák el. Aztán, ha tovább lapozok, akkor olvashatok én is, meg önök is arról, hogy az év végéig meghosszabbították a gáz megállapodást az orosz Gazprommal, ugye Szerbiáról van szó, és meghosszabbítottak még egy határidőt, hogy így mondjam, akár 5000 euró támogatás is igényelhető elektromos autó vásárlására. Úgyhogy aki vásárolna, az éljen ezzel a támogatással, ezzel a lehetőséggel. Művelődés oldalon Antalovics Péter, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatójával van egy beszélgetés. Az idei könyvtermésünk bő 20 kötet körül alakul, mondja Antalovics Péter. Aztán olvashatunk arról is, hogy Vajda Gábor posztumusz kötetét mutatták be Szabadkán. A szabadkai oldalon arról, hogy 185 éves a szabadkai közkórház, és a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez ADA is csatlakozott. Erről is írnak. Aztán, ha még tovább lapozok, akkor a Tiszavidék oldalon Zentára is ellátogattak, ugyanis a napokban adták át a szabadtéri digitális tablót a látogatók előtt, hogy így mondjam, ami bemutatja az egykori Szent István templomot, újra láthatóvá válik a múlt. Ha arra járnak, nézzék meg. Aztán ismét a családoké a zentai sportcsarnok, mert hogy szombat délelőtt tartják meg a 8. család expót Zentán. A sportrovatban egyebek mellett teniszről írnak, Djokovic jubilált Pekingben, és a labdarúgás szempontjából a Stevan Viloti Cséle emléktorna győzteséről is írnak, Magyarország volt a győztes. A tarka világ van most már a kezemben. Egy gyönyörű fotón rajta vannak a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagjai, mert hogy készülnek egy bemutatóra, Mester és Margarita című előadásra, és hát ezzel kapcsolatban olvashatunk, hogy mire számíthatunk a színházban. Aztán írnak Jászai Mairól is, aki az egyik legnagyobb magyar színésznő volt, és 100 évvel ezelőtt hunyt el, arról is, hogy az milyenek az alma hatásai az egészségünkre. Arról is, ez egy érdekes cikk, mi az oka annak, hogy a kutyák őszülnek, hát mondhatom, az én kutyám is jól megőszült, most így már 9 éves, már nem olyan fekete, mint előtte volt, de a macskák nem. Erről írnak, hogy a macskák vajon miért nem őszülnek. Írnak arról is, hogy Brad Pittnek bemutatták a legújabb filmjét, a Vadon szívét, és nem csak ő a főszereplő, hanem egy kutya is. Nem néztem, úgyhogy nem tudom, mennyire szívhez szóló, de azt mondják, hogy eléggé. És a végén egy vicc a vicc oldalról, megér egy mosoly talán. A férfiban és a nejlon harisnyában az a közös, hogy mind a kettő szalad, ha szükségem van rá. Ha szükséged van rá, bizony mind a ketten szaladnak. No hát, ennyi volt a lapismertető, itt a 107,1 MHz-en a magyar szóba lapoztunk bele, és azon belül pedig a tarka világba. Ha szeretnék elolvasni ezeket az írásokat, látogassák meg az újságárust.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója október 1-én csütörtökön. 65 éves korában elhunyt Valéria Govorkovics, Szabadka Szávó Kovácsevics utcai lakos. Temetése 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka Karagyorgyi út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Hírek 9-kor. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet, erősítette meg a hírt Dusan Bajatovic, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastruktúrális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgáz üzemű hőerőművet építenek Nis közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
8: Választások 2026.
7: A diáklista közzétette álláspontját az Oroszországgal szembeni szankciókról. A diákprogram a külpolitikáról és a szankciókról című bejegyzésben azt írják, hogy Szerbia továbbra is következetesen képviseli azt az álláspontot, miszerint bármely állammal, szervezettel vagy személlyel szembeni szankciók bevezetése politikai állásfoglalást jelent. A diákok szerint a szankciók nem feltétlenül járulnak hozzá a politikai és biztonsági problémák megoldásához. Álláspontjuk szerint ebben figyelembe kell venni Szerbia saját történelmi tapasztalatait, valamint az ilyen intézkedéseknek a helyi lakosságra gyakorolt közvetlen hatását is. A blokkád alatt álló diákok ezért azt hangsúlyozzák, hogy Szerbia továbbra is kitart amellett, hogy nem vezet be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben.
8: Választások 2026.
7: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalokkal a szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui immár 12. alkalommal nyíltak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el jövőjüket. Ideiglenesen bezárt a Palicsi Aquapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatják a látogatókat. Sport. A hajdújárási FK Vinogradar Hajdukovo nyerte Szabadka Város Labdarúgó Szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradar, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak, és sok volt a néző is. A csapat a végén az utánpótlás játékosaival együtt ünnepelt. Az időjárásról. Szabadkán és környékén 17 fok van, napos és meleg idő várható a térségben, napközben 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcshőmérséklet Szabadkán 25 fok tájban alakul, majd a szél pedig gyenge és mérsékelt lesz.
0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Csak a legfrissebbek.
2: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika, hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
0: Egy hét Üzbegisztánban szakmai tapasztalatcsere, különleges kulturális élmények és betekintés az ország fejlődő drón technológiájába. Ezt kínálta a Pletikoszity Árpádnak, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola oktatójának az Erasmus Plus program. A Kokand Egyetem vendégeként nem csak az ottani oktatókkal és hallgatókkal osztotta meg szakmai tapasztalatait, hanem az üzbegisztáni felsőoktatással és műszaki fejlesztésekkel is megismerkedhetett. Az élményekről és a szakmai tapasztalatokról beszélgetünk Pletikoszity Árpáddal. Jó napot kívánok, szervusz!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ugye Pletikoszity Árpád annyira fiatal, hogy hát megbeszéltük, hogy talán így közvetlen hangnemben tegeződve is beszélhetünk. Hogyan került sor erre az Erasmus Plus útra, és miért éppen Üzbegisztán, meg ez a Kokand Egyetem?
4: Hát a alapjában véve 21 óta ugye ott tanítok a főiskolán, és mindig kollégák láttam, hogy utaznak ide, utaznak oda, és akkor megtetszett alapjában ez a lehetőség, hogy igazából szakmai tapasztalatcserére, meg hát azért egy utazásra is van lehetőség. És akkor mindig is igyekeztem kérdezgetni, illetve érdeklődni, hogy mikor lesz legközelebb alkalom egy valamilyen csereprogramban részt venni, és egyik alkalommal megkeresett a külföldi kapcsolatokkal felelős referensünk a főiskolán, hogy hát nézd, lehet menni Üzbegisztánban részt venni, és egyik alkalommal megkeresett a

0: kikkel lenne a munka, meg hát utána nyilván egy kicsit az országról is utána nézni, és
1: utazni hát, is ilyen hirtelen kellett?
0: Hát igen, nem volt túl sok idő felkészülni, meg a program alapjába véve ő biztosítja az anyagi, tehát fizeti az utat, és utána az ott létre is fedezik a költségeket, de viszont, hogy leszervezd a saját magadnak az utat, és minden egyebet, az teljesen rád van bízva. Van ott egy fogadóintézmény, esetemben a Kokandi Egyetem, de hát ugye ők úgymond az ottani várostól, úgymond az intézmény ajtajától fogadnak engem, odáig ugye valahogy el kellett jutni. Mm. És akkor innen indult az érdekes rész, hogy akkor honnan utazzak, hova utazzak, milyen átszállással, hova érkezzünk, hisz azért ez egy több mint 5000 kilométerre lévő régió.
1: Na ez az,
0: régió.
1: Hogy nincs a szomszédban. Hát hogy történt? Van itt járat innen Belgrádból, vagy hogy? Hogy jutottál el?
0: Hát mindenféle ilyen netes oldalakon keresgettem, mert nyilván a hagyományos úton, hogy most akkor nem nézzük, hogy jó, akkor hova indult, nem igazán találtam. És budapesti indulással találtam megfelelőt. Budapest-Isztambul, ott átszállás, és Isztambul-Taskent, Üzbegisztán fővárosa. És de ugye itt is gondolkodtunk, hogy mint akkor ugye először is Szegedre át autóval, most már egyszerűbb lenne, de akkor Szegedre, és akkor aztán ott beszálltam a vonatba, az ugye elvisz szinte a reptér bejáratára, és akkor onnan indulás.
1: Mennyi időbe telt oda jutni?
0: Hát mindenestől majd egy nap volt azért, mire a szállásra odaértem. Meg hát ugye az az érdekes, meg hát nem is érdekes, hanem furcsa, hogy amikor elindul az ember, tehát itt ilyen egy csomó időzónát át kell ugrani, és akkor megérkezik egy bizonyos időpontba, és hát szinte hamarabb ér le, landol, mint amikor elindult. Szóval volt itt ugye ilyen érdekes, ilyen jetlag azért az rendesen beütött, de viszont mondom, egy ilyen kis érdekes élmény volt. Meg hát ami még nagyon hát érdekes volt, az isztambuli átszállás, hiszen megérkezek Budapestről Isztambulra, minden szépen ki van táblázva, szuper. És akkor ugye mondom nekik, hogy jó, hát ugye én megyek majd tovább, és akkor ugye elvezetnek egy úgymond tranzit zónába, tehát nem is engednek ki ugye rögtön az országba, hanem ugye az nemzetközi részében marad az ember a reptérnek. Na és akkor ott ugye hát nagyjából írja, hogy hol lesz, majd melyik kapuba lesz az indulás, de hát nyilván van még egy másfél-két óra hosszája az embernek. Hát onnan, mire eljutottam az érkezőtől az induló pontig, hát az egy nagyjából 40, több mint egy órába telt igazából a legvégéig, mire egy reptéren belül ugye az ember
1: hát
0: elkacsázott.
1: Ilyen sok ellenőrzés van? Vagy?
0: Óriási a reptér.
1: Aha.
0: Tehát olyan sok repülőjárat indulott, hogy az hihetetlen. Tehát van egy része, ahol mondjuk kinéztünk egy ilyen ablakon, és akkor ott ameddig a szem ellát, csak Turkish Airlines gépek. Akkor másik ablakon kinéztünk, ott csak nemzetközi repülőgépek sora állt. És akkor ugye átérünk, tehát ugye már maga az a kulturális különbség is, hogy megérkezik oda az ember, és ugye az európai kinézetet már ugye már ott mi vagyunk a különbözők, rendben nemzetközi repülőtér, de hát ugye már az arcok, az öltözet, a szagok, a világa, minden megváltozik már ott is, nem beszélve, amikor utána Üzbegisztánba landoltam. Úgyhogy érdekes volt.
1: Hát akkor az a tanács, hogy időben, tehát úgy kell csatlakozást keresni, hogy legyen legalább másfél-két óra, hogy eljuss a megfelelő helyre a reptéren. Beszéljünk azért arról, amiért mentél, ugye, hogy milyen volt ezekkel az ottani oktatókkal és az ottani hallgatókkal találkozni azon a Kokand Egyetemen?
0: Őket teljes mértékben a vendégszeretet jellemzi. Az egész országra ez jellemző volt. Amikor ott megérkeztem, természetesen ugye ott a határ ellenőrzése, az útlevél ellenőrzése, a többit nyilván van egy fontos ugye, távolságtartás az emberek között, de attól kezdve, hogy átléptem a határt, minden rendben van, minden csomagom nálam volt, az emberek borzasztó kedvesek voltak. Előre foglaltam utat, tehát taxit, és akkor ugye abba mentem el a szállásomra, nem mertem abba belevágni, hogy akkor majd én ott a repülőtéren keresek valamilyen taxit. Ismeretlen ország, ismeretlen nyelv, ismeretlen emberek, messzire jött ember, hát na.
1: Megvágják csak az embert.
0: Persze, biztosabbnak éreztem magam. Na, és kiderült, hogy így jártam rosszabbul, mert hogy sokkal jobban megvágtak engem úgy, hogy online foglaltam taxit, mert akkor tudták, hogy külföldi vagyok, míg ugye amikor csak helyi taxival utaztam volna, akkor másabb lett volna. Borzasztó érdekes volt a taxi utazás, tehát itt nem beszélnek külföldiül. Uh-huh. Itt csak a saját nyelvüket beszélik, esetleg oroszt, tehát ilyen tadzsik, üzbég, és orosz nyelvet valamennyire keverik, az idősebb generáció,
1: akkor ugye,
0: a Szovjetunió. Hát a, szovj-

0: az idősebb generáció, ugye, aki a Szovjetunióba nőtt fel, akkor ugye ők tényleg elég jól beszélnek oroszul, és a szerbel elég jól lehetett kommunikálni. Szóval én mondtam, és akkor ők többnyire megértették, és vice versa. Úgyhogy az egész jól működött. És utána volt egy napom Taskentben, ott utazgattam, város néztem, stb. És nagyon féltem az utazástól azért, mert viszonylag a Perem vidéken találtam egy szállást, hogy közel a reptérhez, és hát a város központ az hogy is mondjam, órákra van, hogyha az ember gyalog menne. És jó, kértem tanácsot, hogyan utazzunk, és van egy mobil applikáció, beírom, hogy honnan indulok, hova akarok menni, rögtön kírja az időt, a taxi típusát, a pénzt, ott rögtön applikáción fizet az ember, csak gyakorlatilag megáll a taxi, beül az ember, hello, hello, odaérünk, hello, hello, mentünk tovább. Abszolút minden digitálisan meg lehetett oldani.
1: Na, meg akkor boldogultál, jól. És hát mi az, ami szóba került ott? Tehát, hogy milyen jellegű kutatást végeztél, vagy tapasztalatcsere történt az egyetemen, egy kicsit szakmázunk is.
0: Hát amikor az első napi kirándulás után indult a szakmai része, akkor ugye mindenféleképp először is egy intézményi körbenézésről volt szó, meglátogattunk, megmutatták a laboratóriumok, az intézmény hogyan működik, milyen részlegei vannak, alapjába véve itt egy turisztika, és hát társadalomtudományokra kihegyezett egyetemről van szó, amelynek van egy viszonylag erős műszaki kara is. És akkor körmutatták magát, aki a költészettel, stb. A foglalkozó, tehát társadalomtudományokkal foglalkozó részeket is, és hát utána tértünk át, ami nekem szakmailag inkább a műszaki informatika és programozás és gépek világa volt. De ott megismerkedtem a tanári gárdával, az egész egyetemi karnak az oktató személyzete igazából ott volt, borzasztó kedvesek voltak, de viszont azért már ott érződött, már az egyetemen ment, meg hát sőt a vár az országban is sétál, vagy ott azért itt a nemi egyenlőségek azért más szinten vannak.
1: Kevés a nő az oktatásban.
0: Így van, kevesebb a nő, de nem is igazából az, hogy kevesebb, hanem hogy a termeken belül is ők jobban szeparálódnak, hogy inkább itt nők, itt inkább férfiak vannak. Volt egy szakmai vacsora is, és mondta az intézmény vezetője, hogy hát most ezt ő úgy tudta megszervezni, hogy a férfiak tudtak most eljönni, mert hogy igazából itt kulturálisan a nők teljesen, tehát ők külön mozognak minden tekint. Az utcán is sétálgattunk az utcákon, és ott is voltak férfi csoportok és női csoportok, és a gyerekek. Tehát ez azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ugye ott ez a normális, tehát ott nagyon sok nődiákkal, lánydiákkal tudtam beszélgetni, és akik ott egy órán belül körbeültünk, és akkor na, kinémi újság, és ők így, ez a céljuk, hogy ők akkor családdal foglalkoznak, és családnevelés, és ott az egyetemen borzasztó sok gyermeket vittek, tehát karon vitték a gyerkőcöket. 20-21 éves lányok, fiatal lányok, és ők már a családalapításon gondolkodnak. Ez kulturálisan nagyon nagy különbség volt.
1: Ugye, nagyon nagy,
0: európai szemmel, ugye én néztem, igen, és néztem, és hogy akkor hallgattam őket, természetesen, hogy ez illetlenség volt volna bármit kommentálni, de viszont... Ez egy erős kulturális különbség volt például. De viszont egyébként, mondjuk nagyon sok apuka volt, aki amíg tartott az oktatás, akkor addig ő foglalkozott a gyerkőccel, és akkor utána viszont...
1: Szóval ilyen családbarát egyetem ez.
0: Igen.
1: Mondhatjuk így. De érdekes, azt hallottam, úgy tudom, hogy voltál egy épülő dróngyárban. Na most akkor ez mit is jelent, ha épül, akkor még nem gyártanak drónt, vagy de is mire használják majd ezeket? Tehát miért csinálják, harci eszköz, vagy tudományos célra? Mire használják ezt a drónt, amit abban gyártanak majd, vagy hogy áll ez a dolog?
0: Mi alapjában egy tudományos célú részét láttuk az a dolognak. Tehát az előzetes kommunikációk alapján ugye mondtam, hogy nekem a szűkebb szakterületem a drónok, azon belül is főként a mezőgazdasági drónok, de hát az ipari drónok felé is nyitott vagyok, és akkor ennek, hogy nagyon jó, majd ők mutatnak nekem valamit. Hát szuper. Na most elmentünk ugye a szakmai előadások után, volt egy ilyen program két-egy délután keresztül, amikor ellátogattunk ebbe a dróngyárba. Na most ugye ez, abban a pillanatban, amikor ott voltam, akkor ugye még az alapok, tehát úgymond állt az épület, meg voltak a részlegek, de hát ott ott az előkészületek azok olyan szinten vannak, minthogyha itt a legfejlettebb gyárrészlegbe léptünk volna be. Tehát a padlózat, az infrastruktúrális beruházás, az ajtók, a kapuk, a gépek, a gyárak, komplett termek vannak, amik csak 3D nyomtatással készítik az alkatrészeket, komplett gyártósorok, amik csak az összeszereléssel fognak foglalkozni. És akkor nézem, hogy huha, hát ez kicsit ilyen más szintekről van szó. Hát ugye ingont az európai szemmel, itt, hogyha nem tudom, 10-10 pár drón értékesítésre kerül egy év alatt, akkor annak mindenki nagyon örül. Ott pedig hát itt egy gyártósor, hát itt több száz számról lesz szó. És hát kicsit belekérlek, és érdekes volt például az, hogy ott még nem szabad drónozni. Tehát ahhoz, hogy az emberek akár mezőgazdasági drónokat, akár bármilyen más drónokat használjanak, az nagyon-nagyon sok engedély van, és amit nem is nagyon kapnak meg. De viszont az ország úgy működik, hogy nagyon akkor most belefektet egy bizonyos technológiában nagyon sokat, és majd követi utána a jogszabályi környezet. És ez is úgy volt, hogy létrehozták a dróngyárat, és akkor mondták, hogy még utána volt per mezőgazdasági drónokat is mutattak, és hogy jaj, nézzen, hogy mi van nekik. Hát jó, hát nekünk az olyan drónjaink voltak 4-5 évvel ezelőtt. Tehát ott picit le vannak maradva, de nem is értenek hozzá, de már gyárat építenek hozzá. Ez ilyen kicsit ilyen üzbék hozzáállás volt, több területen is látszott.
1: Mi az, amit esetleg olyat találtál, tanultál ezen az út során, vagy tapasztaltál, és át tudod ültetni itt Szabadkán a te szabadkai műszaki szakfőiskolában, hogy használhatod majd a későbbiekben? Valami olyan tapasztalat, ami esetleg tényleg használható tudás?
0: Hát maga a diákoknak ahhoz, tehát hogy is zajlik ott az oktatás, ez mindenféleképpen nagyon érdekes volt, hogy ott milyen módon szervezik meg ezeket az órákat, milyen módon szervezik meg aztán a visszakéréseket, milyen módon tartják,
1: és próbálják módon megtartani.
0: Hát ott is például milyen módon tartják meg vissza, a fenntartani a diákok számára az érdeklődést. Egy viszonylag nyitottabbnak tűnt az egész olyan szempontból, hogy sokkal több egyéni feladatot kaptak a diákok, de viszont ott nem volt, nem tehát ott mindenki még füzetbe jegyzetelt, és írtak borzasztóan.
1: De digitális világ még annyira nem.
0: Attól függ, hol van, ahol nagyon erős a digitális világ, de viszont azért még ott jobban nagyobb hangsúlyt fektetnek az írott tartalmaknak is. Ez még csak ugye szakterülettől függ, nyilván egy programozni nem lehet füzetbe. Tehát az nyilván számítógépek, olyan szintű felszereléseik vannak, hogy az itt, mi mondjuk csak álmodni tudunk róla, tehát olyan laboratóriumok.
1: Vannak különbségek, bizonyos dolgok nagyon fejlettek, bizonyosak meg azért még kicsit.
0: Pontosan, tehát nagyon nagy a társadalomban lévő különbség, borzasztó nagy. Tehát jellemzően egyébként a nők tanulnak, és ők járnak egyetemre, még a férfiak, ők viszonylag korán munkába állnak. És ez a nagy átlagra ez az igaz. Nagyon kis rész az, aki a továbbtanulást és a felsőoktatást válassza. Ez a kokandi rész egy nagyon kulturálisan erős gyökereihez hű rész maradt. Tasként a főváros az már inkább ilyen világi, európai vagy nyugati hozzáállású. Ott ezek a különbségek sem annyira kifejezettek. Tehát ott már akár egy fejfedőről legyen szó, ott már nem annyira jellemző.
1: Október 1-je van, ugye ma indul a tanítás a főiskolákon, meg az egyetemeken, úgy gondolom, hogy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán is. Hát hogyan indul ez a tanév? Röviden, meg hogy folytatódik-e a kapcsolat ezzel az üzbég egyetemmel, meg egyáltalán lesz-e kapcsolat Üzbegisztánnal?
0: Így van, az elmúlt napokban meg fogadtuk a gólyákat, letették az esküt, hogy jó diákok lesznek, és lehet képességük a legtöbbét adják. Többet nem is várunk tőlük, mindenféleképp nagyon örülünk minden diáknak, minden hallgatónak, aki ezt a pályát választa, hogy a műszaki szakfőiskolán folytassa tanulmányait. A mérnökök folyamatosan hagyják el az épületünk falait, a diplomás mérnökök. Nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan érkeznek is, és van érdeklődő. Legyen szó akár informatika, akár műszak, akár valamilyen gépészeti vagy mechatronikai szakról. Hál' Istennek érdeklődő az van. A tanárok felkészülten várják az új iskolaévet, és mindenféleképp igyekszünk még több tartalmat is, akár egy ilyen üzbegisztáni külföldi Erasmus programot is indítani. továbbra is a diákok számára nyitva vannak a programok, akik érdeklődnek, tudnak utazni különféle helyekre. Ha minden igaz, akkor nagyon, nagyon örülnénk, hogyha Üzbegisztánból is tudnánk diákokat fogadni. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon újszerű tapasztalat volna számukra is. Én hiszem azt, hogy ők talán még jobban meglepődnek az itt látottakon, mint amit mi meglepődünk. Mi meglepődtünk ott őnáluk. És mindenféleképp a szakmai területen is szeretnénk folytatni, ahogy elindult az új iskolaév, úgy elindulnak az új kutatások, együttműködések. Le is van beszélve több terület is, amin együtt fogunk működni az üzbék partnerekkel, úgyhogy új év, új lehetőségek, új energia, úgyhogy így nem folytatjuk tovább.
1: Na hát várjuk a folytatást, hogyha majd itt járnak, akkor reméljük, hogy tudunk róla, hogy az üzbék diákok itt kicsit tapasztalatot szereznek Szabadkán, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Köszönöm szépen Pletikoszi Gyárpádnak, a főiskola oktatójának, hogy elmondta ezt az érdekes történetet. Köszönöm.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a zsidó kulturális örökség bemutatásával tovább gazdagítsák Szabadka sok nemzetiségű és sok vallású kulturális életét. A részletes programról, a helyszínekről és az egyes rendezvényekről Kovács Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség iroda vezetője beszélt Szabó Hangya Teréz mikrofonja előtt.
2: 2015 óta minden esztendőben a Szabadkai Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált megszervezik, azt mondom, a művészetkedvelők és a történelemkedvelők és a színházkedvelők nagy-nagy örömére, mert hiszen egy hétig minden féle fajta kulturális művelődési eseményben, történelmi eseményben részese lehet minden érdeklődőnek. Idén vajon mivel tudnak készülni? Minek után igen mozgalmas nyár van a hátunk mögött, nehéz már túlszárnyalni a rendezvények sorát.
3: Ez a 12. alkalom, amikor őszi zsidó kulturális fesztivált szervez a Szabadkai Zsidó Hitközség. Igyekeztünk tartani magunkat az irányelvekhez, és szabadkai kötődésű zsidó származása hitközség volt tagjainak a munkásságát bemutatni, életét bemutatni. Igyekeztünk nagyszabású koncerteket szervezni, hiszen a közönség ezeket szereti a legjobban, és ami a büszkeségünk, hogy folytatódik az együttműködés Zentával. Tavaly volt először Zentán egy általunk szervezett koncert, ami az Szabadkai Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált kihelyezett eseménye volt. Az idén úgy szintén lesz egy zentai koncert is.
2: És nyilván a másik, tetszett a zentaiaknak.
3: A zentaiaknál nagyon nagy sikere volt. Ez a Sira útfila egy kicsit másképpen mutatkozott be, mert ők egy házi feladatot teljesítettek rendkívül jó minőségben. Klezmer koncertet adott a Szefárd együttes. Tehát de felgeteges volt a sikerük. Az idén, hát akkor folytassuk talán Zentával, tehát a zentai koncert a szombaton, október 10-én 19 órakor a felújított zentai kis zsinagógában lesz megtartva, és egy nagyon érdekes együttes érkezik, akik akusztikus etno csoportként, együttesként deklarálják, mutatják be önmagukat, a Kontra Quartet Mariborból. Tehát ez is már egy érdekesség. Maribornak különben egy nagyon régi, 14. századra visszavezethető zsidó hagyományai vannak, habár ma a városban gyakorlatilag egy zsidó ember se él. Viszont hoznak nekünk egy koncertet Zentára. Az egész fesztiválnak a keretét a nyitó és a záró koncert adja. A nyitó koncertre október 6-án 19 órakor kedden kerül sor a Szabadkai Zsinagógában. Ezt a Sira útfila együttes fogja nekünk Belgrádból idehozni, ide varázsolni. Nagyon érdekes címe van a koncertek. Évszázadokon át tartó szerelem. Ez valamiképpen csatlakozik az Európai Zsidó Örökség emléknapjához, idei emléknapjához, aminek úgy szintén a mottója a szeretet, a szerelem. Valójában egy nagyon érdekes 3000 évre terjedő zenei utazás lesz a zsidó hagyományban, az énekétől egészen Leonard Cohenig. A második programnap október 7-e szerda 19 órakor a Szabadkai Zsidó Hitközség épületében kerül sor egy nagyon érdekes előadás, érdekesnek ígérkező előadásra. Valójában a topolyai magyar színházi élet megújulásáról, megújításáról lesz szó, hogy hogy is élet újra a színház Topolyán a második világháború, a holokauszt szörnyűségei után. A Járási Magyar Népszínházról lesz szó, amit Lustig Mária, illetve Dimitrievics Mára, így is ismerték a hölgyet, Lányi és Lányi István alapított, illetve működtetett 10 éven keresztül. Az előadó Olá Tamás teatrológus és dramaturg lesz. Amit nem mondtam a bevezetőben, hogy a nagy büszkeségünk, hogy végre sikerült egy magyar nyelvű színházi előadást is produkálnunk a fesztiválunk keretében. Október 8-án csütörtökön 19 órakor a budapesti Gólem Színház előadásában a Jaj Istenem színházi produkcióra kerül sor. A színdarabot Anat Gov, izraeli írónő írta, Borgula András rendezte, ő a színház vezetője, és a fellépők Sipos Vera, Kálid Artúr és Kelemen Márton. Az előadás 90 percig tart, és a Kosztolányi Dezső Színház ad nekünk teret erre. Ők lát bennünket vendégül. A jegyeket október 1-én 10 és 12 óra, illetve délután 4 és 6 óra között a Szabadkai Zsidó Hitközség székházában, a Dimitér Tucovics utca 13 a szám alatt lehet átvenni. Mint kihangsúlyozom, hogy ahogy eddig is, az idén is minden rendezvényünk teljesen ingyenes. A színházi jegyek csak azért szükségesek, mert ugye a férőhelyek, az ülőhelyek száma korlátozott. Október 9-én, pénteken, ugye a Shabbat beköszönte, mi a 17 órakor kerül sor, Sandra Rosenfeld Katz, szabadkai kötődésű hölgy családi videóvetítésének, két videófilmről van szó. Az egyiknek az a cím, hogy anya azt mondta, hogy ne fussunk, a másik pedig Határok nélküli ízek. Ez a Határok nélküli ízek, ez egy nemzetközi produkciónak a fő címe is egyben, tehát az ő filmjéről kapta. Ezt az izraeli Yad Vashem múzeum szervezte. A filmek spanyol nyelvűek, és mindenkinek ajánlom, aki két rövid és nagyon meleg, bensőséges történetre kíváncsi, a túlélésről és a sikerről. Tehát, hogy lehet magunkat túltenni a nagy veszteségeken. A második film, a Határok nélküli ízek, a szerző nagymamájának története, aki végül is Mexikóban szervezte újra a család életét. És van egy meglepetésünk is a filmek után. Október 10-én a már említett zentai klezmer zenei koncert lesz a Maribori Akusztikus Etno Kontrakvartett előadásában, és a záró koncert, ami valamiképpen csatlakozik, vagy folytatása a bevezető koncertnek, a Rock'n'Roll Hírességek Csarnoka. Itt vendégül fognak bennünket látni, a szabadkaiakat, a hű közönségünket, Bojana Stamenov és barátai. A zsidó származású híres zenészek, rockzenészek darabjait egy kicsit másképpen, eredeti hangolásban is, meg némelyeket egy kicsit másképpen meghökkentő módon fogják előadni a Szabadkai Zsinagógában, és reméljük, hogy nagy lesz a tömeg.
2: Én azt hiszem, hogy ez nem kétséges, mert hogy minden évben nagy érdeklődés kíséri ezeket a rendezvényeket, vagy ezt a rendezvénysorozatot, és ami számomra kívülállónak föltűnő az az, hogy nagyon nyitnak a szervezők, elsősorban, hogy más helyszín is bekerüljön a programban, másodszorban pedig a fiatalok felé, mert hiszen ez a rockzene földolgozása, ez arra irányul nyilván, hogy nem csak idézőjelben a történelemre és a történetre kíváncsi a nagy közönség, hanem arra is, hogy a világban hogyan érvényesültek ezek a zsidó származású művészek.
3: Épp ezért a kolléganőm erre a záró koncertre egy kis műsorfüzettel is kész. Nem is műsorfüzet, hanem valójában bemutatjuk azokat a zenészeket, akik zsidók, akik zsidó származásúak, akiknek valamilyen kötődése van a mi közösségünkhöz. És természetesen mi is azért kitekintünk a saját városi vagy saját hitközségi kereteinkből, és látjuk azt, hogy a világban milyen irányzatok, milyen trendek uralkodnak, és természetesen haladni kell a korral. És amit nem szabad elfelejtenünk, hogy az egész fesztiválunk megint csak úgy jöhetett létre, hogy segítettek nekünk. Itt Szabadka város önkormányzata, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Központ, Zenta önkormányzata, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Kultúra Alapítvány, Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, tehát mind ezeknek a jó akaratából születik. Reméljük ez az ígéretes fesztivál.

0: Aj, de jó szó volt ez a Zizi Top itt a 107,1 MHz-en. Itt van velem már Vágó Kriszta, ugye? Neked is tetszett ez a szám?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, totál ilyen bulizós zene, de például én szeretem Belindát is, ami előtte szólt, illetve amik még lesznek majd a következő órában, és így belenéztem, hogy például Koncsuzsát imádom, az első emeletet is, tehát totál retroval várjuk ugye a kedves hallgatókat, és hogy mi minden is lesz, gyors átvettem a szót Ildítől.
0: Okvetlenül nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a mozaikban mi minden lesz.
1: Hát ugye szüret van, illetve a szüreti bálak ideje, arról is lesz szó, hiszen Doroszlón szombaton, október 3-án lesz majd szüreti bál, elmondjuk a részleteket. Ezen kívül színházzal is foglalkozunk, a KDS, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatóját, Mészáros Gábort várom ide a stúdióba. Elmondja, hogy milyen évaddal készülnek, milyen bemutatók lesznek, kik rendeznek náluk, mik maradnak repertoáron, úgyhogy egy izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. Ezen kívül Tóth Ferenc vers és prózamondó szemle lesz majd, nem is oly sokára. A Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Aurora beszédművészeti műhelye vajdasági szintű versenyt hirdetett, és természetesen már ugye nem lehet jelentkezni, de hogy milyen versekkel, milyen prózákkal jelentkeznek, és kik, ez kiderül itt nálunk a műsorban, illetve hogy mikor lesz. Egyébként arról is szólunk majd, de ezt természetesen hírbe mondom el, több helyen is Kukorica Fesztivál van, vagyis lesz. Erről, illetve beszéljünk róla is lesz a mai napon, mégpedig arról lesz szó, hogy lezárult a Jakobej kiállítás. Szabó Hangya Terész készített egy kolléganőnk egy nagyon szép összefoglalót, úgyhogy érdemes meghallgatni. Délután Körhint a Búzán Zsuzsival, és aranyalbum is lesz Agárde Gabival. Oh, ez egy rímelt is.
0: És Agárde Gábor holnap is itt lesz hajnalban. 6-tól 10-ig ő vezeti a műsort. Én leszek a szerkesztő, és még azért elmondanám, hogy hírszerkesztünk is van a mai napon.
1: Igen?
0: Mindjárt jön 9-8 és fél perc múlva mondja a híreket Brasnyó Zoltán itt a Szabadkai Magyar Rádióban is, hogy így mondjam. És hát mondanám, hogy lassan fejezzük ezt a dolgot. Én délután élvezni fogom ezt a szép időt, ezt a 25 fokot, ami várható itt Szabadkán, és örülök neki, hogy ilyen is nem olyan esős, bár az eső is kell, tehát annak is nagyon örülnék, de most ennek jobban örülök, és hát remélem, hogy kevesebb vírus talál meg bennünket. Biztos a hallgatók észrevették, hogy ma egy kicsit másmilyen a hangom, meg néha alig jön ki szó a torkomon. Én remélem, hogy mást ez elkerül, és vigyázzanak magukra, szedjenek vitaminokat, meg hasonlókat. Úgy tudom, hogy te is sokat szedsz belőle.
1: Így van, de már elég régóta, hogy le se bírok betegedni, mondjuk így.
0: Hát ne is. Mi lenne velünk nélküled? Vigyázz magadra, Kriszta. Tartsanak Krisztával 10-től.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet. Erősítette meg a hírt Dusan Bajatovic, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastrukturális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgázüzemű hőerőművet építenek Nis közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
0: Választások 2026.
3: A diáklista közzétette álláspontját az Oroszországgal szembeni szankciókról, a diákprogram a külpolitikáról és a szankciókról című bejegyzésben azt írják, hogy Szerbia továbbra is következetesen képviseli azt az álláspontot, miszerint bármely állammal, szervezettel vagy személlyel szembeni szankciók bevezetése politikai állásfoglalást jelent. Az egyetemisták szerint a szankciók nem feltétlenül járulnak hozzá a politikai és a biztonsági problémák megoldásához. Álláspontjuk szerint ebben figyelembe kell venni Szerbia saját történelmi tapasztalatait, valamint az ilyen intézkedéseknek a helyi lakosságra gyakorolt közvetlen hatását. A blokkád alatt álló diákok ezért azt hangsúlyozzák, hogy Szerbia továbbra is kitart amellett, hogy nem vezet be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben.
0: Választások 2026.
3: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalokkal a szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui immár 12. alkalommal nyíltak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el jövőjüket. Ideiglenesen ugyan, de bezárt a Palicsi Aquapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról és a további részletekről később tájékoztatják majd a látogatókat.
0: Sport.
3: A hajdujárási FK Vinogradár Hajdukovó nyerte Szabadka Város Labdarúgó Szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradár, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak, és sok volt a néző is. A csapat a végén az utánpótlás játékosaival együtt ünnepelt.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 18 fok van jelenleg, egész nap napos, száraz időnk lesz, és 24 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk majd.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy. Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
9: Reklámot hallottak.

0: A szürke hétköznapokban időjárás,
1: kultúra,
0: határhelyzet,
1: sport,
0: közérdekű információ,
1: közélet,
2: részletről részletre.
1: Mozaik.
3: 10 óra múlt 13 perccel, szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Kezdetét veszi Mozaik című műsorunk. Lehet is írni nekünk a 0636 36 36 33-as SMS számra, hogy az előbb Orosz Ildivel átbeszéltük, hogy mi mindennel készülök. Természetesen szüreti bál, majd színház, vers és prózamondó szemle, és beszéljünk róla, és lesz délután pedig körint a Búzán Zsuzsival, úgyhogy érdemes itt lenni velünk a 107,1-en. Szegyen köszöntő önöket, adásvezető technikusunk Farkas Ervin, és a mai szerkesztő műsorvezető Bágó Krisztam. Legyenek itt, addig is Sweet Dreams!

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődném a 064-242-0089-es telefonszáma lehet. 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat. Valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne a 063-699-224-es telefonszámon. 063-699-224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 10 óra múlt pontosan 37 perccel, már is Doroszlóra kapcsolunk, hiszen Szüreti Bállal készülnek szombatra. A vonal túlsó végén Csernicsek József, a Doroszlói Móri Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok, és szép napot kívánok a Szabadkai Rádió hallgatóinak.
2: Nézzük azt, hogy Szüreti Bál, hát ugye itt a szüret ideje, illetve a borkészítés, ezt szabad így fogalmaznom. Mi mindennel készülnek szombaton?
3: Hát szombaton egy hagyományőrzés lesz nálunk a Szüreti Táncmulatság, ugye a Szüret Bál, amióta létezik a Kultúregyesület 1938 óta, azóta minden évben megtartjuk a Szüreti Táncmulatságot. Ez úgy néz ki, hogy az idén egy picit eltérünk a hagyományoktól, nem lesz fogatos felvonulás, mindig volt fogatos felvonulásunk, de ehelyett úgy gondoltuk, hogy a kultúrkör udvarán ösztánccal várjuk a vendégeket az idén, majd a tánccsoportok fényképezkedése után a kultúrotthon épületében lesz egy műsor. Uh-huh. Minden évben vendégeket szoktunk hívni tánccsoportunk mellé, úgyhogy idén, hogy színesebbé tegyik a Szüreti Táncmulatságot, idén a Kupuszini vagy a Bácskertesi, kinek hogy tetszik, néptáncsoportot hívtuk vendégként. Minden évben más táncsoportot hívunk, mivel minket is hívnak számos helyre, így tavaly a Gombosiak voltak, de voltak már Magyarországról, Horvátországból, Szlovákiából is táncsoportot. Úgyhogy minden évben színesebbé szeretjük tenni a
2: Nézzünk vissza, hanyadik Szüreti Bálat szervezik meg, illetve ha az elmúlt időszakokat nézzük, akkor hogyan zajlottak ezek a Szüreti Bálak?
3: Hát most nézze, én azt lehet mondani, hogy pici korom óta, azt, ha jól tudom, 3 vagy 4 éves korom óta a Kultúregyesületben csetlettem, botlottam, úgy kezdtem, mint kis táncos, utána, mivel nálunk is 3 tánccsoport működik, vannak a pici, az a kis kategória iskoláskor előtti, akkor vannak az iskolások és az ifjúsági tánccsoport. Úgyhogy én is minden ranglétrán átmentem, mire elnök lettem. Úgyhogy valamikor is úgy volt, mert 1938 óta működik a Kultúregyesületünk, hogy fogatos felvonulással kezdődött az egész Szüreti Táncmulatság. Úgyhogy a Kultúregyes udvarán gyülekeztek a fogatok, akkor még rengeteg fogat volt, vagyis még népesebb is volt a falu. Úgyhogy én is, mikor még legény voltam, akkor mentünk és díszítettük ki ezeket a paraszt kocsikat, úgymond, és akkor mentünk a párunkért házhoz, ott pedig kidíszítették a lovakat, a kocsit, és akkor mentünk, volt egy ilyen fogatos körvonulás a faluban. Minden évben van bírónk és bírónőnk. Az azt jelenti, hogy valamikor is, mint most is még azért tartjuk ezt a hagyományt, hogy a Kultúregyesületnek a nagytermét feldíszítjük szőlővel, csomagokkal, és akkor, mikor van egy ilyen ösztánc, akkor kezdődik egy, hát most szép mondani, vagy nem szép, ilyen lopás. És akkor az volt a csőszöknek a dolga, vagyis a fiúknak, a táncosoknak, hogy akik most a közönség közül ellopták a csomagokat, azt megfogják, és akkor a bírónőhöz és a bíróhoz vitték megfizettetni ezt a csomagot. Tehát ez ilyen kis szimbolikus összeggel kifizették, ami a Kultúregyesületnek a támogatásában maradt ez a pénzösszeg. Úgyhogy azért döntöttünk most, hogy nem lesz kocsis felvonulás, mert egész bonyolult, komplikált megszervezni, mert egész engedélyeket kell kérni az úthasználatra a rendőrséggel, hogy kövessen bennünket, és félünk attól, ne egy valamilyen pici gyerek leessen a kocsiról, megbokrosodnak a lovak, de idáig, hál' Isten, nem volt semmi, de most az idén úgy döntöttünk, mert sok a pici gyerek, hogy akkor maradjon így, hogy a Kultúregyesület udvarán várjuk a vendégeket.
2: Annyit még mondjunk el így zárásképpen a hallgatóknak, hiszen nagyon jó kis Szüreti Bálnak nézünk elébe Doroszlón.
3: Igen?
2: Hova, mikor várják az érdeklődőket, és kell-e jelentkezni, vagy nem szükséges, mondjuk?
3: Jó, hát most Doroszlóra híven, vagyis én azt szeretném mondani, hogy vannak visszatérő vendégeink, úgyhogy nagyon népes szokott tenni a Szüreti Táncmulatság is, úgy a bálak is Doroszlón. Idén is már 200 személy fölött van a jelentkező, úgyhogy még soha nem mondtunk senkinek nemet, mindig találtunk azért helyet, hogy bárki, ha szeretne jönni, még jöhet, de teltházas a Szüreti Táncmulatságunk. mert ez úgy néz ki, hogy mikor 3 órakor várjuk a vendégeket, akkor jönnek, és akkor 4 óra körül van egy ilyen ösztánc a Kultúregyesületben, 5 órakor kezdődik a műsor, uh-huh. És 7 órakor pedig kezdődik a bál, ami vacsorához van kötve, és egy táncmulatsággal, ami hajnalig szokott eltartani, vagy reggelig, itt a talpalávalót a Doroszlói Twinsben uh-huh. szolgáltatja. Bárkit szívesen várunk, mindenkinek találunk helyet, de mondhatom, hogy telt házas már.
2: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és nagyon jószületi bált kívánunk önöknek szombatra. További szép napot és jó munkát a viszonthallásra.
3: Úgy szintén köszönöm szépen, viszonthallásra.

10 óra múlt pontosan 47 perc, Szabadkán és környékén 22 fokot mérhetünk, és szikrázó napsütésben van részünk, amire számítani kell, hogy napos felhős időszakok váltakoznak majd, és a csúcsérték az 24 fok körül alakul majd. Hát ez várható az elkövetkezendő napokban is, az éjszakai minimum értékek pedig 8 és 10 fok között alakulnak majd a leghidegebb órákban. Maradjanak továbbra is itt velünk a 107,1-en, hiszen a következő órában ide várjuk a stúdióba Mészáros Gábort, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatóját. Megtudhatják, milyen előadásokkal készülnek, mi lesz repertoáron, illetve az új előadásokról is fogadni fogom. Tartsanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonváltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, a rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Életét vesztette egy teherautó sofőrje az éjszaka a Leszkovác közelében lévő autópályán történt közlekedési balesetben. A baleset hajnali 2 óra körül történt, amikor egy külföldi rendszámú teherautó felborult. A jármű vezetője, aki feltehetően külföldi állampolgár volt, a helyszínen életét vesztette. A kamion a felborulást követően kigyulladt, ezért a tűzoltó és mentőegységek is a helyszínre vonultak. Ideiglenesen bezárt a palicsi akvapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatják a látogatókat.
0: Sport.
3: Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába. A szerb teniszező Wimbledon óta megszerezte első győzelmét. Az ATP torna nyitó fordulójában 2 szetben győzte le a világranglista 49. helyén álló Nuno Borgest. 1 óra 50 perc játék után 6-3-7-6 volt a végeredmény. A második fordulóban a hazai közönség előtt szereplő Bu Yunchaukate lesz az ellenfele.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 21 fok van jelenleg, egész nap napos és száraz időnk lesz, csapadék nélkül előláthatóan. 24 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk ma.
1: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 11 óra múlott pontosan 11 perccel. Folytatjuk Mozaik című műsorunkat itt a 107,1-en, és ahogy ígértem, önöknek már is itt van a stúdióban Mészáros Gábor, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. Szia!
4: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Krisztán!
3: Egy nagyon jó kis zeneszámot hallhattunk, mégpedig LGT, a jó barátok vagyunk, nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni is fogunk, és játszottunk is együtt nem egyszer. Gabi, rögtön kezdjünk azzal, hogy ugye elkezdődött az évad a Kosztolányi Dezső Színház, és nem csak a Kosztolányiban, hanem minden egyes színházban. Nézzük át, hogy mi mindennel készültök, és nektek már 10-én itt bemutatótok is lesz.
4: Igen, az első bemutatónk Slavomir Mrozsek Striptease című szövege alapján Puskás Zoltán rendezésében lesz látható. Október 10-én ez volt itt a reklámhelye. Igen, így ez egy kétszemélyes darab, ami egy, hát úgy Mrozseknek egy a groteszk abszurd világa jelenik meg ebben a szövegben is. Nem egy túl ismert szövegről van szó, viszont nagyon jól működik ebben a mai társadalmi környezetünkben, ugyanis arról szól, hogy két egyént valami ismeretlen erőbe ragad egy ismeretlen térbe, ahol a bezártságról, az élményeikről, hogy hogy kerültek ide, nem tudják, hol vannak, nem tudják, egyszer csak megjelenik valami felsőbb hatalom általi utasítás, ami elkezdi őket mozgatni ott a térbe, különböző helyzetekbe hozni, ami ugye azért is tartottam fontosnak ezt a szöveget, amikor először találkoztam vele, mert az idei évünk, ugyanis ugye a színházban évadokról beszélünk, viszont hogyha tervezzük az évet, akkor egész évre tervezünk.
3: Igen.
4: Szóval ez mindig egy ilyen
3: igen.
4: skizofrén állapot a színház igen. vezetésében, hiszen az alapítók felé évbe kell gondolkodni, viszont a színházban évadban. Ezért most az évet mondom, hogy úgy raktam össze a programtervezetet, hogy legfőképpen az egyénről és az egyénnek a viszonyáról a társadalom felé, hogy ebben az egész nagy mostani kavalkádban egy kicsit ereszkedjünk le az emberhez, hiszen most olyan időket élünk, amikor mindenki elfelejti az felé, hogy ebben az egész nagy mostani kavalkádban egy kicsit ereszkedjünk

0: ez a témakör köré kapcsolódik. A következő, mint már mondtam, igen, az Átváltozás című projektünket november-decemberre tervezzük, Bélai Marcell fogja rendezni, aki már másodízben fog hozzánk érkezni, ugye az első előadása volt a Marx Brothers, uh-huh. a Bolond világ, és ő egy nagyon ígéretes fiatal tehetség, aki nagyon érzékenyen nyúl bármilyen témához, és nem csak rendezőközpontú, színészközpontú, és megszállottja a színháznak, és azért is hívtam meg másodízben is, hiszen azóta csak olyan helyeken rendezett, ami az én észrevételemet és meglátásomat igazolja.
1: Egész társulatos lesz, vagy?
0: Az egész társulatos lesz, lehet, hogy lesz még benne vendégművész is, de ez még mind a jövő titka, hiszen azért nem konkrétan csak az Átváltozás lesz az előadás témája, hanem valahogy a kafkai világnak egy ilyen teljes ötvözetét fogjuk látni, akár kafkai életrajzi vonalakkal is.
1: Következő előadás?
0: A következő előadás pedig még egyeztetés alatt van, ugyan át lett adva ugye az egész évi terv. A tervek szerint Nagy Botond fog érkezni hozzánk Romániából, Erdélyből.
1: Ha jól emlékszem, ne haragudj, a szabadba vágok, Újvidéken rendezte a Három nővér darabot, amiben te is játszol.
0: Igen, igen, pontosan, és ott ismertük meg egymást, ott ismerkedtem meg az ő munkásságával, azóta már láttam még egy pár előadását, amiket úgy Erdélybe, illetve román földön rendezett, mert igazából ő egy olyan izgalmas színházi figura, akit valamiért a magyar közeg egy kicsit úgy félretett, és ezért ő a román nagy színházakban, értve ez alatt a Bukaresti Nemzeti Színházat, a Szebbenini, szóval tényleg nagy nemzeti színház, illetve nagy román, nagy volumenű színházakban rendezés, és folyamatosan. Szóval ő érdemes odafigyelni a munkáira, mert őneki pedig az a jellemzője, hogy régi darabokat tud úgy elővenni, hogy valami teljesen új világot hoz ki belőle, és állandóan destruktív módon, mármint pozitív értelemben, úgy lebontja a szövegnek a mítosszát, mint például itt a Három nővérbe is, hogy ugye mindenki ismeri a Csehov három nővérét, persze az egy romantikus, nem romantikus, de mindenki behelyezi korba és szellemiségébe azt az egész szöveget, ő viszont ezt teljesen félretette, és végéről az eleje felé játsszuk, ami teljesen átfordítja az egész történetet, és persze az ő vizuális világa, meg az egész szabad gondolkodása így a szöveggel kapcsolatosan így teljesen újat szült az egészből, és ezért is tartottam fontosnak, hogy a mi társulatunkkal is dolgozzon, hiszen olyan izgalmas világot hoz majd ide Szabadkára, reményeim, véleményem szerint igazából, ami a szabadkai nézőknek is egy új szempontot.
1: És utána még lesz?
0: Nem, egyelőre ez az évad tervünk. Ugyanis jövő évre már ez az egész bizonytalan financiális része miatt a helyzetnek két bemutatót terveztem egész évre. Én leszek a legboldogabb, ha ez nem így lesz, és még egy kicsit bővíthetem a tulajdonképpeni programot, de az a tapasztalatom ez a röpke mandátum alatt, hogy elvenni nem lehet, viszont hozzáadni mindig lehet a dolgokhoz, és akkor azt hiszem, hogy élni is fogok, hogyha a jelenlegi helyzet megengedi majd ezt.
1: Gábor, nézzük azt, hiszen ugye még három bemutató várat itt magára. Ne feledjük el, hogy Desiree is lesz. Kiket vártok? Gondolom nagyban megy már a szervezés, illetve milyen előadások lesznek láthatók, és arról elárulhatunk-e valamit, hogy konkrétan mikor lesz?
0: Konkrétan november 13-tól 18-áig fog tartani a fesztivál, idén lesz 18.
1: Desiree,
0: úgyhogy nagykorú lett a fesztiválunk. Még ugyan tényleg egyeztetés alatt vannak az előadások, viszont elárulhatom, hogy lesz Franciaországból lesznek produkciók, a Balkán más országaiból, Romániából is lesz, Magyarországról is lesz. Uh-huh. A konkrét előadások címét pedig majd a sajtótájékoztatón tudhatják meg Urbán Andrásról, aki továbbra is a fesztivál igazgatója és főszervezője. És addig úgy mindig csak fél homály fedi. Oké, hogy egy belső kiskör tudja a programot is, de addig a pillanatig, amíg a sajtótájékoztató le nem zárul,

0: illetve el nem kezdődik, addig mindig úgy filtve őrzött titok.
1: Ugye azt azért elmondhatjuk, hogy egy hatalmas fesztiválról beszélünk, és általában elkapkodják a jegyeket, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz jegyet kapni rá, nagyon szemfülesnek kell lenni.
0: Igen, igazából beszéltünk arról, hogy a Desiré az most már annyira beültette magát a szabadkai köztudatba, hogy tulajdonképpen vannak olyan előadások, ami a sajtótájékoztatót követően 2 nappal betelnek. Uh-huh. Szóval, hogy valamikor nincs is szüksége már akkora reklámra, hogy annak idején emlékszem, amikor kezdtük, óriási energiabefektetés volt az, hogy eleve főfigyeljen Szabadka erre a fesztiválra, és aztán, ahogy megindult ez az egész nemzetköziség ennek a fesztiválnak, mert tényleg ebben van a legnagyobb előnye ennek a fesztiválnak a régióbeli fesztiválokhoz képest, hogy egy olyan közép-európai balkán showkész, ami uh-huh. tulajdonképpen mégiscsak nem egy szokványos programot biztosít, hanem igen izgalmas és nyitott nézőket vonz be is. És tényleg mondhatni, hogy nemzetközi híre lett is ennek a nemzetközi fesztiválnak, hiszen a világ különböző tájain már ismertek színházi körökben a programjai.
1: Amellett sem mehetünk el, hogy új társulati tagotok is van, nem régiben, ugye Bicskei Armand személyében, ő még akadémista. Hogy ő rá esett a választás, vagy miért őt választottad, ha el szabad árulnunk a hallgatóknak? Vagy mi volt a koncepciót, hogy ő illene be leginkább a társulatnak az arculatába?
0: Hát voltam olyan szemtelen, hogy így fogalmazzak, hogy igazából elmondom, ért pár kérdés azzal kapcsolatban, hogy hát miért nem választottam ki rögtön egy-egy embert, ugyanis biztos nem is ismered az egyetemistákat és a munkásságukat, és elárulom, hogy ez nem így van.
1: Igen, általában a színházigazgatók minden vizsgálót vannak, igen. És
0: hát
1: követik,
0: igyekeztem eljutni, viszont tényleg ugye nem jut el mindenhova az ember, de pontosan, szóval igazából egy castingot hirdettünk
1: tényleg?
0: Meg, ami annyira nyitott volt, hogy se korban, se nemben nem határoztam meg a résztvevőknek a mi voltát. Ezért 21 ember jött össze Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Budapestről, Kaposvárról és az itteni egyetemisták. Mert arra akartam rájönni, hogy tényleg, hogyha jönnek külföldről is, mi az, ami bevonza őket, hogy a Kosztolányi Színház, vagy csak maga a munkalehetőség, és lássák az itteni egyetemisták uh-huh. is, hogy nem arról szól a színész szakma, hogy befejezem az egyetemet, és elhelyezkedek valahol, hiszen ez semmelyik másik szakmában nincs. Ez nálunk egy ilyen kialakult elvárás, hogy jaj, legyen színházban munkahelyem, ha befejezem az egyetemet. Nem, hanem lássák, hogy ez mennyire fontos, és nagyon tarka volt a paletta. Ott ültünk 6 órán keresztül, és jöttek be az emberek, és újabbnál újabb arcok, tehetségek, újabb történeteket hozta. Fantasztikus, nagyon felemelő érzés volt az egész casting. Viszont azért mégiscsak a bíráló bizottság, az a társulat és én előbb-utóbb döntenünk kellett, és volt még egy kör belőle, amikor már csak 5 embert hívtunk vissza, és akkor már arra akartam rájönni igazán, hogy ki tud gondolkodni a Kosztolányi szellemiségében, akár az alkotás terén, akár a színháznak az arculatát tekintve, és ezért esett rá a választásom, mert ő benne láttam azt a legnagyobb potenciált, amit úgy el tudtam képzelni a mi kis társulatunkban.
1: És akkor nézzük, mikortól láthatjuk majd nálatok a színpadon?
0: A következő produkcióban már benne lesz Bélai Marcellnél, úgyhogy akkor én is kíváncsian várom a fiatal ember teljesítményét.
1: Nézzük azt, Gábor, itt zárásképpen mely előadások maradnak repertoáron? Mit tudunk még nálatok megnézni?
0: Igazából mindent, mert nem gondolom azt, hogy ez a rövid 3 év alatt, amióta itt vagyok a színház élén, születtek olyan produkciók, amik igenis még mindig érvényesek is, van helyük a repertoárunkon. Valamelyiket kevésbé sűrűbben, valamelyiket sűrűbben játsszuk, de azért igyekszem mindegyiket fönntartani. Persze ez nagyon nehéz, hiszen ilyen több hónapos kihagyásokról is szó van, amikor már szinte föl kell újítani egy előadást, de azért még mindig gondolom, hogy mindegyik előadásnak van helye a repertoárunkon.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és természetesen találkozunk ugye az előadásokon, és ne felejtjék, hogy Desiree is lesz. Köszönjük szépen, Gábor!
0: Köszönöm szépen!

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

11 óra múlott 39 perccel már is egy programmal jövök, mégpedig a Keresztény Értelmiségi Kör Szabadkai csoportjának nyilvános tribűnjére invitálomjuk a hallgatókat. Ma lesz október 1-én csütörtökön 17 órakor, mégpedig az Augustinianum Pastorális Központban Szabadkán. Dr. Kassa Bálint primáriusz, az előadás témája pedig, amit tett ő az előadás témája pedig, amit vet az ember, azt fogja aratni is, amit elvetünk táplálkozással, mozgással, életmóddal, azt egészségünkben kapjuk vissza. Mindenkit várnak, mégpedig a Keresztény Értelmiségi Kör tribünjére.

11 óra múlt 47 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk a 107,1-en, hiszen nem sokára érkezik Brasnyó Zoli a legfrissebb hírekkel, azaz híradóval 12 órakor, utána pedig jövök vissza, mégpedig árfolyam infóval, illetve hogy mi mindent tudnak megnézni majd a Pannon televízióban délután, és ne felejtjék el, hogy ma még rengeteg programot is fogok ajánlani önöknek, hiszen szólunk még itt vers és prózamondó versenyről is, ezen kívül még kukorica fesztiválok lesznek több helyen is, erről is szólok, úgyhogy érdemes velünk tartani a továbbiakban is.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Híradó.
1: Megkapta az amerikai engedélyt a MOL, így október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a NISZ megvásárlásáról. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal, és ideiglenesen bezárt a Palicsi Akvapark. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalattal, vagyis a NISZ többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NISZ tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet, ezt erősítette meg Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastrukturális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgázüzemű hőerőművet építenek Nis közel. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
2: Választások 2026.
1: Az Újvidéki Európa Kollégiumban aláírták a felvételt nyert az itthon tanulást választó fiatalokkal a szerződéseket. Az ünnepélyes tanévnyitón a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is részt vettek. Paraszki László és Dóru Alen riportja.
3: Idén 89 elsőéves vette birtokba az új otthonát az Európa Kollégiumban. Az ünnepélyes tanévnyitót követően Schneider Sára Ildikó, az intézmény igazgatónője elmondta, hogy számukra innentől kezdve jelentősen megváltozik az élet, hiszen elkezdődik az egyetem. Nagyvárosba érkeztek új emberek közé, és közülük sokan ilyenkor költöznek el először otthonról.
4: Mi a kollégiumban persze azt szeretnénk, hogyha a kollégium számukra nem csak egy szobát jelentene, hanem egy valódi közösséget, ahová érzik, hogy jó tartozni, ahol jól érzik magukat, ahol támaszkodni tudnak egymásra. Mindenféleképpen számunkra is az a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok sikeresen elvégezzék az egyetemet, hogy diplomát szerezzenek, de mindeközben, hogy érezzék azt, hogy érdemes itthon tanulni, érdemes itthon tervezni, jövőt építeni.
3: Schneider Sára Ildikó igazgatónő és Hugyik Rihárd az MNT végrehajtó bizottságának elnöke ünnepélyes keretek között írták alá az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatókkal a beköltözési szerződéseket. Szedlár Ágnes, az Európa Kollégium nevelőtanára.
5: Minden év elején ez egy nagy öröm számunkra, mert mindig egy új generációt köszönhetünk, és ahogy a régiek kimennek, és ahogy a régieket elengedjük, mindig jön egy új csapat, egy új lendület, úgyhogy ezek az október elsőek, ezek mindig ilyen nagy örömmel jönnek, nagy örömmel várjuk őket, és hát számtalan új programmal előkészítve várjuk őket már is.
3: Az ünnepségen részt vettek a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői is, akik a programot követően megtekintették a Telepváros részben lévő Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templomban megvalósult fejlesztéseket. Bágy Boris, a VMS alelnöke.
6: Konkrétan az elmúlt években több mint 4 millió dináros összegben történtek a felújítások a külső és a belső festésre, a külső és a belső világításra, valamint az órára költött eszközökre. Úgyhogy ahogyan az atyával is most beszélgetve, ugye arról beszéltünk, hogy korábban, amikor ide kanyarodott egy autó, akkor azon a telkén látott egy foltot, most pedig egy gyönyörű szépen festett templomot lát.
3: A nap végén az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban lakossági fórumot tartottak, amelyen bemutatkoztak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
7: Arról beszéltem, amit gondolok, hogy a szórványnak a megtartó ereje hatalmas, és minden településre el kell menni, ahol magyarok élnek, és minden magyarnak köszönetet kell mondani azért, hogy szórványban nagyon nehéz körülmények között ápolják a nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, ragaszkodnak a nemzeti identitásunkhoz. Így az újvidéki magyarságnak is köszönetet mondtam. És ami még Újvidéken nagyon fontos, egészen biztosan az itteni magyarság ügyeit kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetség tudja sikerre vinni, bizonyítja ezt a Petőfinek a felújítása, bizonyítja az Európa Kollégium létrehozása, illetve működtetése, bizonyítja a Magyar Szó Székházának az új tartalmakkal történő bővítése, és éppen ezért arra kértem minden újvidéki magyart, hogy október 25-én szavazzon a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listájára.
3: A lakossági fórumon elhangzott, hogy az önálló magyar frakció megtartása azért fontos, mert csak így lehet hatékonyan képviselni a magyar közösség érdekeit Belgrádban.
1: Maradékon 2/4-es gyermek is önálló magyar osztályban tanulhat, így anyanyelvén folytathatja a tanulmányait. A szerémségi magyarok szerint nehéz az élet a szórványban, azért is, mert a magyar nyelv megtartásáért küzdeni kell. Pető Attila riportja.
0: Mitrovicán a legutóbbi népszámláláskor valamivel több mint 500-an vallották magukat magyarnak. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szent Demeter templomba látogatott, ahol a magyar közösség képviselőivel is találkozott. A helyiek elmondása szerint egyre több nehézséggel kell szembenézniük, ezek közül a magyar nyelv visszaszorulása jelenti a legnagyobb problémát. Ferenci Antal Mitrovicáról.
8: Van énekcsoport, az énekelünk, akkor járunk Dorindóra, meg ahová vendégségben mink is, egyszer-kétszer éven csinálunk valamit, akkor jönnek vendégek. A fiatalok egy kicsit, akik tanulnak magyarul, van egy asszony, Kishegyesre jött ide, férhő ment, akkor ő tartsa kicsit az órát.
0: Maradékon a helyi iskolában 2/4-es gyermek számára is önálló magyar osztály működik, így saját falujukban anyanyelvükön tanulhatnak. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a helyi református egyházközségbe látogatott, ahol az egyház keretében működő óvodát is megtekintette. Halász Dániel, maradéki református lelkész.
9: Egyre kevesebben vannak, akik beszélik a magyar nyelvet, mivel rengeteg a vegyes házasság, és én ezt is szoktam maradékot csak a szurványok szurványának nevezni. Úgyhogy ami pedig a problémákat illeti, hát azok mindenhol vannak itt is. Úgyhogy most jelenleg ugye elnök úrral ezt is áttekintettük, hogy az óvoda verifikációját, hogy meg tudjuk csinálni, és hogy tudjuk az iskola előkészítőt is csinálni itt az egyházi óvodánkban, mert erre van szükség, mivel az állami óvodában nincsen magyar nyelvű tagozat.
0: Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a szerémségi magyarok helyzete sok tekintetben hasonló, ugyanakkor sajátos problémákkal is szembe kell nézniük. Hozzátette, hogy a látogatások legfontosabb üzenete minden magyar számít, így a szerémségben élők megmaradását és boldogulását is segíteni kell.
10: Ezek olyan részei a nemzetünknek, amely esetében már a nyelvet nem feltétlenül tudta mindenki megőrizni, amiről ő maga nem tehet, de ennek ellenére őrzik a kultúránkat, a hagyományainkat, és ilyen szempontból ugyanúgy tagjai a magyar nemzetnek, mint bárki Szabadkán, vagy Magyarkanizsán, vagy Zentán, vagy bárhol máshol Tömben. Száva Szent Demeteren egy helyiség gondnak a megoldása az, amit felvállaltam, hiszen jelen pillanatban nem nagyon van hol összejönni a helyi magyarságnak. Itt maradékon pedig közlekedésbiztonsági témák kerültek szóba, illetve ennek a gyönyörű óvodának, a református óvodának a helyzete, ahova több mint 10 gyerek jár most is.
0: A VMS elnöke elmondta, hogy Mitrovicán több beruházás is megvalósult, többek között megújultak a katolikus templom vitrázsai és a Szent Háromság szobor. Hozzátette, hogy maradékon a 409.000 eurós magyar kormányzati támogatásból létrehozott református óvoda fontos szerepet tölt be a szórványban a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.
1: Zajlik a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtése a Vajdasági Magyar Újrakezdésnél. A lista vezetője Mezei Zoltán. A VMU szerint a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi alapvető területei, az oktatás, a kultúra, a nyelv és írás használat, valamint a tájékoztatás mellett új területekre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Elképzeléseik szerint 4 új területtel bővítenék az MNT hatáskörét, mégpedig a külföldre távozott vajdasági magyarok hazavonulását, a népesedéssel és népjóléttel, az ifjúság támogatásával, valamint a gazdasággal. A kezdeményezés célja egyebek mellett a külföldön élő fiatalokkal való kapcsolattartás, a hazatérés ösztönzése, a családalapítást támogató környezet kialakítása, valamint a fiatalok itthon maradásának segítése. Az aláírásgyűjtés a hét folyamán több vajdasági településen is folytatódik, az aláíráshoz személyigazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól A részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők.
11: Mivel változnak az idők, és a megváltozott idők új igényeket támasztanak, ezért mi új hatásköröket szeretnénk behozni az MNT-be a meglévő mostani hatáskörök mellett. Tehát most ugye oktatás, kultúra, nyelvhasználat, sajtószabadság, tehát ezekben a témakörökben van döntésjoga, döntéshozatali joga az MNT-nek. És mi szeretnénk négy új tevékenységi kört behozni, amire úgy látjuk, hogy van törvényi lehetőség. Ezekkel nem mindegyikkel lehet talán közvetlen hatni, de közvetett módon mindenképp. Ilyen például a gazdaság.
2: Választások 2026.
1: Ideiglenesen bezárt a Palicsi Akvapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatják a látogatókat. Az érdeklődők az office@elitpalics.rs e-mail címen kérhetnek további információkat. A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Megnyílt a nemzetközi vadászati és horgászati kiállítás Újvidéken, és elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra Szerbiában is. Jönnek a részletek. Megnyílt az 57. nemzetközi vadászati és horgászati vásár, valamint az ökológiai vásár az is Újvidéken. A Lorist október 4-ig várja a látogatókat, több mint 120 szerbiai és külföldi kiállító részvételével. Rózsa Krisztina beszámolója.
12: A rendezvényen Szerbia mellett Ausztriából, Horvátországból, Oroszországból és Szlovéniából is érkeztek kiállítók, emellett több afrikai ország képviselő is bemutatkoznak. A vadászati és horgászati felszerelések mellett a természetjárás, a kempingezés és a vízisportok kedvelői is találhatnak érdekességeket. Slobodan Cvetković, az Újvidéki Vásár igazgatója. A vásár azonban nem csupán termékek és szolgáltatások kínálatáról szól. Ahhoz, hogy egy rendezvény hosszú távon is fennmaradjon, oktató és ismeretterjesztő jelleggel is kell rendelkeznie, valamint olyan kiegészítő programokat kell kínálni a közönségnek, amelyek felkeltik az érdeklődést. A látogatókat emellett számos szórakoztató program is várja. Az idei rendezvény újdonsága az első regionális vadászati turisztikai és vadgazdálkodási börze, amelyen a vadászterületek kezelői, vadászegyesületek és gazdasági szereplők találkoznak. Zsárko Mityin, Újvidék polgármestere. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma itt Újvidéken köszönhetjük önöki szereplők találkoznak. Zsárko Mityin, Újvidék polgármestere.

0: célt, hogy a több mint 5 évtizedes rendezvény mára a vadászaton és a horgászaton túl az ökológiai, a természetvédelem, a sport, a rekreáció és a turizmus fontos találkozó helyévé vált. Elmondta, hogy a tartományi kormány idén 132 millió dinárt különített el a vajdasági vadászat és halászat fejlesztésére. Célunk nem csupán az, hogy a turisták ellátogassanak hozzánk. Azt szeretnénk, hogy hosszabb ideig maradjanak, megismerjék vajdaság különböző részeit, megtapasztalják természeti értékeinket és hagyományainkat, és ami a legfontosabb, újra visszatérjenek. Éppen ezért a vadászati, horgászati, hajózás és egyéb aktív turisztikai formák kiemelt helyet foglalnak el fejlesztési terveinkben. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a természeti erőforrások felelős hasznosításának fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a természet adta lehetőségek kihasználását, és a természet védelmét összhangoltan kell kezelni.
1: Legfontosabb hívó szó a gazdálkodás. Nagyon érdekes, hogy a vadászat mellett itt van 13 nemzetközi környezetvédelmi projekt is. Azt mondhatnánk, hogy ez két különböző dolog, de ugyanazon a térfélen mozgó két párhuzamos, egymást kiegészítő történet. Hiszen gazdálkodni annyit jelent, hogy felelősséggel őrizni a jövő generációnak mindazt, amivel rendelkezünk.
0: A Loriszt vasárnapig látogatható. A rendezvényhez kapcsolódóan október 3-án és 4-én rendezik meg a vajdasági ízek börzéjét is, amelyen több mint 80 kistermelő, családi gazdaság és kézműves mutatkozik be.
2: Adag hivatalosan is csatlakozott a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Az erről szóló szerződést a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. És Adag község képviselői írták alá. A csatlakozásnak köszönhetően több mint 13 ezer adakösségi lakos számára válik elérhetővé a korszerű regionális hulladékgazdálkodási szolgáltatás. A csatlakozás feltételeit és a beruházás részleteit sajtótájékoztatón ismertették tegnap. Rózsa Krisztina járt a helyszínen.
0: A csatlakozás egyik feltétele a szükséges szállítóeszközök és gépek biztosítása volt, amelyeket Ada község nagy részt pályázati forrásokból szerzett be. Nagy Tibor, a regionális hulladéktároló Kft. Igazgatója.
3: Tavaly nyújtott be hozzánk egy kérelmet, hogy szeretne csatlakozni. Ennek 900.385 euró határoztuk meg, mint belépési összeg. Ennek egy részét már teljesítették. Egy kamion és egy utánfutó a abról konténerek szállítására, 4 darab 28-as, 4 darab 36-os konténer, illetve egy homlokrakodó beszerzését valósították meg. A következő fázisban pedig kötelezettséget vállaltak, hogy Ada községbe egy hulladékudvart építenek ki.
0: A csatlakozással Ada község mintegy 13.300 lakosa számára válik elérhetővé a korszerű regionális hulladékgazdálkodási szolgáltatás. A rendszerhez való csatlakozást elsősorban az adai hulladéklerakó okozta egészségügyi és környezetvédelmi problémák indokolták. Lakatos Adrián, Ada község képviselőtestületének elnöke.
4: A helyi hulladéktároló már teljesen telítve van, régóta komoly problémát okoz úgy a lakosságnak, úgy igazából mindenkinek, aki Adán tartózkodik. Nem titok az sem, hogy a szeméttelep már többször felgyulladt az elmúlt időszakban, így fogalmazhatok úgy, hogy évek óta égető kérdés volt számunkra, hogy ezt megoldjuk. Több évnyi munka áll mögöttünk, hogy el tudjunk jutni el eddig a pillanatig.
0: A helyszínen bemutatták azokat az új járműveket és eszközöket is, amelyekkel Ada község megteremtette a regionális rendszerhez való csatlakozás tárgyi feltételeit. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
5: Erre a beruházásra azért volt szükség, hogy arányosan ugye be tudjon társolni Ada község. Ugye 2007-ben alakult a hulladék a regionális hulladéktároló Kft. 2019-ben kezdte meg a rendes működését, és ez az idő alatt, illetve 2019 után is jelentős összegeket biztosított a 7 eddigi alapító, és hogy az alapítási finanszírozási arányosság megmaradjon, akkor megvan egy bizonyos belépési lépcső, amit biztosítania kell Ada községnek.
0: A hulladék begyűjtését Adán továbbra is az Adai Standard közvállalat végzi, a hulladékot pedig a zentai átrakóállomásról a regionális

0: és hulladékgazdálkodási központba szállítják majd.
1: Elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra Szerbiában. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken többek között károsodott szervek, haldokló emberek, kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetünkben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik.
2: Sport.
1: Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába, miután 2-0-ra legyőzte Nuno Borgest. A mérkőzés 1 óra 50 percig tartott. Novák Djokovic visszatért a pályára, és Wimbledon óta megszerezte első győzelmét. Az ATP torna nyitó fordulójában elegendően jó teljesítményt nyújtott ahhoz, hogy két szedben legyőzze a világranglista 49. helyén álló Nuno Borgest. 1 óra 50 perc játék után 6-3-7-6 volt a végeredmény. Djokovic annak ellenére nagyon jó játékot mutatott, hogy légzési és gyomorpanaszokkal küzdött. Pekingben a 30. győzelmét aratta ugyanennyi mérkőzésen, így továbbra is 100%-os a mérlege a kínai fővárosban. A második fordulóban a hazai közönség előtt szereplő Bu Yunchao Kete lesz az ellenfele, aki korábban 6-2-5-7-6-4-re legyőzte Juan Manuel Kerundolót. A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
1: 22 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, egész nap száraz és napos időben lesz részünk, 24 fok csúcshőmérséklet várható. A holnap és a holnap utáni napokon is a maihoz teljesen hasonló időjárásban lesz majd részünk, csapadék nem valószínű az előttünk álló napokban, és egész nap napos idő lesz majd.
3: Minden, ami számít, egy helyen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba, és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: Már is kiderül, hogy mennyi az annyi a mai napon. 1 euró középárfolyama 117 dinár 49 para. 100 magyar forint a mai napon 32 dinárba kerül. 1 svájci frankára 124 dinár. 1 angol font 137 dinár 50 para és 1 amerikai dollár 103 dinár 81 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 12 óra múlott 45 perccel, továbbra is Mozaik itt a 107,1-en, és akkor nézzük, hogy mi mindennel készül a Pannon Televízió önöknek ma délután 16 órakor fit percek. Tudják, aktív hétköznapok a Pannon Televízióval. Majd tanuljunk szerbül. A szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak 17 óra közelkép, 17.30, ne felejtjék, híradom, azt követően közügyek, hírháttér műsor, majd kalamár is, és 19.30-kor pedig szubjektív. 20 órakor híradó, majd azt követően élőrökség, építészet 21 jó formában és jövő projekt. Még több, hát nem csak a programújságért tudnak ellátogatni a pannonrtv.com-ra, hanem a legfrissebb híreket is elolvashatják. Például arról is lehet olvasni, hogy 20 éves a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, vagy például az ápolószülők mától havi 65 ezer dináros juttatása jogosultnak. Úgyhogy érdemes ellátogatni a pannonrtv.com-ra, szemezgessenek és tanulózzanak a hírek világában.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, valamint a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében kell átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30 és október 20 között lehet jelentkezni, a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30-a és november 16-a között. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben a több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak.
3: Sport.
4: Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál labdarúgó válogatott edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves csatár azt követően hozta meg döntését, hogy egyeztetett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal és a portugál labdarúgó szövetség elnökével. Ronaldo az Instagramon közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a távozásának valódi okát, egyúttal sok sikert kívánt a válogatottnak és csapattársainak. Sajtóértesülések szerint hétfőn és kedden sem edzett együtt a kerettel, sérülésről azonban a portugál szövetség nem számolt be. Ronaldo a portugál válogatott rekordere, eddig 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett, a nemzeti csapattal 2016-ban Európa-bajnokságot, 19-ben és 25-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert. Portugália csütörtök este 20:45 perckor Dánia ellen lép pályára.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén a továbbiakban is egész nap napos csapadékmentes időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Igen, ez a Mozaik, és ez az utolsó óra mára, hiszen 13 óra múlott 11 perccel. Már is vers és prózamondó szemléről lesz szó, amely október 3-án lesz majd szombaton. A vonal túlsó végén Kodály Zoltán, Magyar Művelődési Központ igazgatója, mégpedig Kis Imre Szerda Anna. Hello, hello, szia, köszöntelek a műsorban!
3: Szia, jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
2: Hát először is kezdjünk azzal, hogy mikortól tudjuk ezt a versenyt, hiszen ugye vajdasági szintű Tóth Ferenc vers és prózamondó szemléről beszélünk.
3: Ez a verseny már a 16. alkalommal kerül megszervezésre, megrendezésre. Az idén a Művelődési Ház kiállítóterme és moziterme ad otthont a versenynek. Korábban tartottuk a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székházában is. De kinőttük ezt az épületet, ezeket a termeket, úgyhogy átköltöztünk a Művelődési Házba. Az idén 56 versenyző jelentkezett a megmérettetésre, a szemlére. Vajdaság egész területéről, Topolyáról, Gunarasról, Pacsérról, Kishegyesről, Bács-Fekete-hegyről, Szabadkáról, Felsőhegyről, Kúláról, Verbászról, Óbecséről és Múzsjáról. Ugye ez egy kétfordulós verseny, mert hogy egy verset el kell, hogy, vagy prózai szöveget el kell, hogy mondjanak a gyerekek az egyetemes magyar irodalomból, egyet pedig a vajdasági magyar irodalomból. Az is a célja a versenynek, hogy minél jobban megszeressék a gyerekek az irodalmi műveket, nem csak az egyetemes magyar irodalmi műveket, hanem a vajdasági írók, költők műveit is megismerjék. Tavaly bevezettük azt, hogy nem első, második, harmadik helyezést osztunk, hanem mindenkit minősítünk, tehát arany, ezüst és bronz minősítésbe vagy kategóriába sorolja be a zsűri a versenyzőket, valamint hát a legjobbakat kiemelt aranydíjjal illetik, díjazzák, és könyvjutalmakat adunk a legjobb versenyzőknek. Tehát ide hozzánk érdemes eljönni, mert senki se fog hazamenni üres kézzel.
2: Nézzük azt, hogy hol, mikor lesz, illetve mivel készültek a versenyzők, hiszen jól tudjuk, már ugye nem lehet jelentkezni.
3: Igen, lezárult már a jelentkezés. Hát például a hazai költők, írók közül Csík Mónika versei nagyon népszerűek, de van Fehér Ferenc is, Szűcs Imre is, ami pedig az egyetemes magyar irodalmat illeti Kosztolányi Dezső, Romhányi József, József Attila, talán Laci János, talán ezek a legmenőbb írók, költők, akiktől a fölkészítő pedagógusok válasszák a szövegeket, és nagyon népszerű most már az, hogy költők, akiktől a fölkészítő pedagógusok válasszák

0: Zánál az emléktáblát, utána 9 órakor kimegyünk a nyugati temetőbe, virágot helyezünk a sírjára. Közben ugye a versenyzők érkeznek, a művelődési ház kiállító termében lesz a regisztráció, tehát ott tudnak jelentkezni, hogy megérkeztek, és 10 órakor kezdődik a verseny. A megnyitót a moziteremben tartjuk, utána pedig elkülönül 2 csoportra a versenyzők tábora, tehát lesznek, akik a kiállítóteremben versenyeznek, mások a moziteremben. Majd amikor lezajlik a verseny, utána Hajvert Ákos fog egy interaktív irodalmi előadást tartani, Akarsz-e játszani címmel, ezt a kiállítóteremben fogjuk megtartani, és amikor a zsűri pedig meghozta a döntést, mi pedig kiírjuk az okleveleket, akkor az eredmény hirdetésre a moziteremben kerül majd sor.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, további szép napot és jó munkát kívánunk. A viszonthallásra!
0: Köszönöm szépen, viszonthallásra!

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100.

0: 0202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődném, a 064-242-0089-es telefonszáma lehet, 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat. Valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne a 063-699-224-es telefonszámon, 063-699-224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: 13 óra múlt 36 perccel, és már is kettő programról számolok be önöknek. Az egyik az nem más, mint Magyar Kanizsán lesz a 21. Nemzetközi Kukorica Fesztivál október 2-től 4-ig. Pénteken kezdődik a háromnapos Nemzetközi Kukorica Fesztivál a Tisza Néptánc Egyesület szervezésében. Péntek reggel 9 órakor szakelőadásokra kerül sor a Beszédes József Mezőgazdaság és Műszaki Iskola Központ tangazdaságában. Délután két kiállítás nyílik a Dobó Tihamér képtárban. 17 órakor a Juhásznak jól van dolga címmel a fesztivál képzőművészeti pályázatára beérkezett alkotások legjobbjait mutatják be. 18 órától a Gorgoncás Népművészeti Egyesület népi kézműves alkotóinak közös kiállítását lehet megtekinteni. 19 órakor fiatal népművészek közös koncertje kezdődik a Jován Jovánovics Máj Általános Iskola udvarán felállított nagy sátorban. Ugyanitt 20:30-tól táncház veszi kezdetét. Szombaton délelőtt pedig 9:30-tól énekes táncos hívogató lesz a piac téren, majd 10 órakor indul a főutcán a menet tánc. 10:30-kor lesz a 21. Nemzetközi Kukorica Fesztivál hivatalos ünnepi megnyitója a Kisparkban. Ugyanitt kézműves kirakodóvásár, alkotóműhelyek és gyermekfoglalkozások várják a fesztiválozókat. Játékos ügyességi vetélkedőket szerveznek, valamint kihirdetik a legfinomabb görhe pályázat eredményét. 15:30-kor kezdődik a súlyom tambura zenekar lemezbemutató koncertje, majd 16:30-tól helyet nekünk és címmel vendégegyüttesek táncos, zenés, énekes programjára kerül sor. 17:45-től koncertezik a Budaörsi Mogyi zenekar, majd 19 órától, de már a Művészetek Háza nagy színpadán néptáncosok gálaműsorára kerül sor. A szombati napot is táncház zárja 21 órától a Jován Jovánovics Máj Általános Iskola udvarában. Vasárnap 17 órától pedig a Művészetek Háza nagy színpadán vajdasági népzenészek gála műsorával zárul Magyar Kanizsán a Nemzetközi Kukorica Fesztivál. Ez Magyar Kanizsa, három napon át, de nézzük Bajmokot, hiszen ott is Kukorica Fesztivál lesz most hétvégén, október 2-án és 3-án, kiállítás, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, bábelőadás, főzőverseny, kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket, mégpedig, ahogy említettem, október 2-án, pénteken és 3-án szombaton. Nézzük a részletes programot. Pénteken 18 órától Kukoricárt kiállítás megnyitó és díjkiosztó a Dózsa György Magyar Művelési Központ kisterme, majd szombaton 10-től Kukoricárt kiállítás Dózsa György MMK kistere, majd 10 órától bábjáték Ugri meg Bugri, előadja Jancsi Bohóc bábszínháza. 10 és 12 óra között pedig Kukorica Jancsi játszóház és kézműves foglalkozás gyermekeknek, 12 órától Kukorica Ugri Bugri, ingyenes ugrálóvár gyerekeknek. 13 órakor sertéspörkölt főzőverseny, majd 14 órakor póni móka, ingyenes póni lovaglás gyerekeknek, 16 órakor eredményhirdetés, köszöntő beszédek, 17 órától vacsora az egész estés est, zenés est. A jó hangulatról a szabadkai Dáridó zenekar gondoskodik, mindenkit várnak, emellett egész napos kirakodóvásár és Laci konyha várja az érdeklődőket.

0: body, baby, do that conga.
1: Ez a Mozaik.
2: Mozaik. Mozaik.
3: Az FM 107,1-en és az interneten.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Nálunk minden terítékre kerül.
5: 13 óra volt 47 perccel, szép lassan végéhez értünk. Mai Mozaik című műsorunknak az előbb a Konga szólt, ezután pedig egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk még, és ne felejtjék el, hogy beszéljünk rólával és szolgálunk a mai napon, mégpedig 14 órás hírek után benne Jakobej kiállítás bezárult, erről hallhatnak egy összefoglalót Szabó Hangya Terész szerkesztésében, utána pedig ne felejtjék el, hogy Búzán Zsuzsi számít a figyelmük, mégpedig a mai körhintában 16.30-tól egészen 20 óráig, és a csütörtök akkor aranyalbum is lesz, mégpedig Agárti Gábor szerkesztésében, és ha csütörtök este, akkor pedig Rádiódiszkó Manóval itt a 107,1-en búcsúzik a mai stáb, vagyis a Mozaikos stáb, a két adásvezető szerkesztő, két adásvezető technikus nevében búcsúzik a mai szerkesztő, Vágó Kriszta, legyen szép napjuk, velem legközelebb a holnapi körhintában találkozhatnak majd, a viszonthallásra.
1: Informálódjanak velünk!
3: Mozaik.
6: Retrós lágerek.

0: Tájékoztatunk
1: és szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Let's go, girls.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, valamint a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében kell átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30 és október 20 között lehet jelentkezni, a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30-a és november 16-a között. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben a fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak.
3: Sport.
4: Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál labdarúgó válogatott edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves csatár azt követően hozta meg döntését, hogy egyeztetett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal és a portugál labdarúgó szövetség elnökével. Ronaldo az Instagramon közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a távozásának valódi okát, egyúttal sok sikert kívánt a válogatottnak és csapattársainak. Sajtóértesülések szerint hétfőn és kedden sem edzett együtt a kerettel, sérülésről azonban a portugál szövetség nem számolt be. Ronaldo a portugál válogatott rekordere, eddig 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett, a nemzeti csapattal 2016-ban Európa-bajnokságot, 19-ben és 25-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert. Portugália csütörtök este 20:45 perckor Dánia ellen lép pályára.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén a továbbiakban is egész nap napos csapadékmentes időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en. Girls, she buys her dreams.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A nyár közepén nyílt meg, és a napokban zárult a Szabadkai Városi Múzeumban az a különleges tárlat, amely Jakobej Károly már-már feledésbe merült munkásságát mutatta be. Az 1896-ban Kulán született festőművész Pesten, Bécsben tanult, különféle témájú alkotásait ma már több a Magyar Nemzeti Galériában található, arcképei pedig a Magyar Történelmi Képtárban, egy rajza pedig az Ernst Múzeumban található. Szabadkán a különleges kiállításra több kísérőre rendezvénnyel, előadásokkal, könyvbemutatóval járult hozzá a múzeum Jakobej Károly értékes művészetének bemutatásához. Riporter Szabó Hangya Teréz.
2: A Szabadkai tárlat záró rendezvényeként mutatták be a festőről szóló monográfiát, amely a fórum gondozásában jelent meg. Antalovics Péter, a fórum igazgatója, a kiadó nevében szólt az értékes és tetszetős kötetről.
3: Azt hiszem, hogy párját ritkító kötet jött megint létre. Miért fontos ez a fórumnak, hogy ilyen jellegű kiadványok jelenjenek meg?
4: A Fórum könyvkiadó ugye most már egy év hiány 7 évtizedes hagyományra, múltra tekint vissza, és ebben a közel 7 évtizednyi tradícióban mindig kiemelt helyet kapott az, hogy a képzőművészetre kortárs és régi itthoni, elsősorban nyilván a mi vidékünkön honos képzőművészetre odafigyeljen. Azt mindenképp hangsúlyoznám, ugye az, hogy a képzőművészeti az nem csak ilyen konkrét monografikus jellegű kiadványoknál jelenik meg a fórum profiliában, de mindig igyekszünk a szépirodalmi köteteinket is kortárs, akár fiatal, vagy bármilyen vajdasági magyar képzőművészek munkáival illusztrálni, és ezáltal bemutatni nem csak az irodalmi keresztmetszetét a jelenkori kortárs vajdasági magyar művészetnek, kultúrának, hanem a képzőművészetet is. És akkor erre a kötetre térve pedig, hát ugye az csak az egyik apropója, hogy megjelent ugye most 2026-ban, az 1826-ban, tehát 200 évvel ezelőtt született festőművésznek a monográfiája Kórhes Zsuzsanna tollából, de a másik apropója az valóban az, hogy egy hiánypótló kötetről van szó, mert valóban ugye a 19. században még sokkal jobban ismert és közkedveltnek is nevezhetjük Jakobej Károlynak a művészetét, képzőművészetét, tehát gyakorlatilag egy nagyon széles körű és hosszú életpálya során egy olyan pályát hagyott maga után, ami valóban jelentős, és közben a köztudatból azért lassan-lassan kikopott, és ezért fontos, hogy megjelent ez a kötet ugye a születésének 200. évfordulóján. Részletesen ugye taglalja az életműnek különböző aspektusait, a festészetének különböző elemeit, mint említettem már néhányat, a tájképektől kezdve zsánerképek, tehát mindent feldolgoz ez a kötet szakmai elemző mélységgel, amit meg lehet állapítani az életmű kapcsán. És amit még fontosnak tartok, ugye, hogy abból a szempontból is fontos ez a kötet, hogy a Fórum képzőművészeti monográfia sorozatának egy állomása most mélységgel, amit meg lehet állapítani az életmű kapcsán. És amit még fontosnak

0: részeként.
1: És a fórumnak már nagy tapasztalata van ezekkel a kiadványokkal, ezekkel a kötetekkel, az író-olvasó találkozókon, illetve a könyvbemutatókon, hogyan reagál a 21. század közönsége egy-egy ilyen festőre, akinek hát a világa gyönyörű, de már tőlünk nagyon távol esik.
0: Alapvetően azt elmondhatom, hogy szerintem ez a rácsodálkozás, a felismerés erejével szolgál egy ilyen bemutató, mert hogy ugye a kortárs élő képzőművészeknek az albumai is megjelennek a fórumnál rendszeresen, most a közelmúltban például a Siflis András vagy a Mezei Erzsébet kötetek, amik inkább album jellegű kiadványok, de hogy ezek párhuzamos projektek a fórumnál, hogy kortárs már nagy életművel rendelkező alkotóknak a világát mutatjuk be, és így a múltból a fénybe emelt életműveket, és ezt gondolom, hogy itt az a reveláció, az a felismerés, az a rácsodálkozás fontos, hogy most például ahol itt a beszélgetés során az érdeklődők, a hallgatók megtudhatnak olyan különös elemeket, mozzanatokat, akár az életműből, akár a pálya sajátosságaiból, ami nyilván egyfajta mélységgel kiegészíti azt az élményt, amit itt egyébként Szabadkán a Városi Múzeumban a kiállításon átélhet az ember, mert ugye ez is ennek a bemutatónak a különlegessége, hogy itt most körülöttünk van, most nem merném felbecsülni pontosan mennyi kép, nem tudom pontosan, de hogy itt sok-sok tucat kép körében mutatjuk be a művészről szóló monográfiát.
1: És még csak annyit, minek után igencsak különleges kötetről van szó, szándékukban van elvinni könyvvásárra, kiállításra, tehát népszerűsíteni így módon ezt a sorozatot?
0: Mindenképp ezt mindig odafigyelünk arra, mert a fórum, meg általában minden könyv kiadvány, minden kiadónak azt gondolom, hogy az a munkának csak az első fele még a nyomdai előkészítés és minden egyéb kör, és akkor a kötetet megkapjuk a nyomdától, az a kiadvány életének a fele. A másik fele az itt kezdődik az ilyen bemutatókon.
1: Kórhez Zsuzsanna művészettörténész kétnyelvű munkáját több szakmabeli kollégája is segítette, így Fábián Borbála, bajai történész is, aki a festőművész családját kutatta. A kutatásnak hányféle ága van, ez mitől függ?
2: Hát nagyon sokféle ága van, ugye Jakobei Károlynál az volt az egyik fontos szempont, ugye, amit ugye Zsuzsi most nem említett a bemutatóban, de a családjáról nagyon keveset tudtunk. Tehát igazából az a majdnem 100 évvel ezelőtt monográfiában volt 2 oldal a gyerekkoráról és a családjáról, de többiekről semmi nem volt, és az én egyik feladatom az az volt, hogy Jakobei Károly családfája akkor most én megrajzoltam, és most így bekerült ebbe a könyvem. Persze voltak előzményeim, mert Borsai Jenő meg mások is kutatták ezt a családot, hogy egy nemesi családról van szó, azért van itt egy nemesi oklevél is a kiállításban, és ez a könyvbe is belekerült. A másik vonal az pedig az, hogy hol lehetnek Jakobeinek a képei, illetve a nyomai. Tehát ugye én adtam tippeket nem csak arra, hogy milyen újságokban maradtak fönt Jakobeiről híradások, hanem például, hogy a Szabadkai Levéltárban érdemes megnézni, mert itt is van még nyoma. Az, hogy Kecskeméten fontos nyomok vannak Jakobei Károllyal kapcsolatban, ugye ott egy Ferenc József látogatása kapcsán készített több portrét és egy címet is, ami sajnos a portrét azok nem maradtak meg róla, de ugyanígy próbáltam máshol is, hogy hol lehetnek még Jakobei képek, és azokat...
1: Után templomi festő is volt, akkor Kalocsán nem maradtak fönn dokumentumok, illetve nem bukkant fel a neve?
2: Azt nem tudom, abban a kutatásban ugye más a Lakatos Adél, illetve a Andor a férje, akik abban a kutatásban tudtak segíteni Zsuzsinak, tehát én az összes többi kutatásban próbáltam a segítségére lenni. És hát persze olyan, az, ami nem újságokban, hanem ilyen irodalmi nyom volt, hogy az egyik bajai orvosnak a gyerekkori portréját ő megfestette, és az a szerencsénk volt, hogy mivel több mint 80 évet élt az orvos, megírta a visszaemlékezéseit, és abban leírta azt, hogy mivel jó volt a visszaemlékező tehetsége, ő arra emlékszik, hogy 1,5 éves korában őt leültették a Jakobei Károly bajai műtermében, és gyakorlatilag az, hogy hogy nézett ki ez a bajai műterem, ez a néhány sor maradt fönt róla.
1: Ilyen nagyon belemélyedt a kutatásban is, és most, amikor megjelent a kötet, benne van minden, vagy úgy érzi, hogy még volna mit kutatni?
2: Minden esetben volna még mit kutatni, és ugye itt a könyv terjedelme jelenti azt, hogy minden, ami kikutatásra került most, az nincs benne ebben a monográfiában, de Zsuzsi nagyon szépen összefoglalta azokat az eredményeket, amire ő a kutatás során rálett, és ott remélem, hogy más tanulmányaiban vagy előadásaiban majd még lehet hallani arról,

0: hogy mi mindent tudott még meg Jakubai Károlyról, ami nem olvasható ebbe a könyvbe.
1: Voltak olyan adatok, olyan dolgok, amelyek még a kutatót is meglepték, amikor először rálelt Jakubai esetében. Ez a másfél éves kisfiú lefestése nyilván ez is
0: az volt. Ez egy olyan volt, igen, mert ez egy olyan pillanat volt. Ugye én, akivel foglalkoztam még, az Jakubai Károlynak az édesapja, Jakubai János, és az ő élete kapcsán azért sok minden az szólt, hogy annak ellenére, hogy hosszú időt töltött Baján, de az ő életéről szinte semmi nem jelent meg eddig, és hogy nem a hogy mondjam, a leghíresebb orvosok közé való volt, de hogy mégis, tehát amikor a levéltárban elkezdtem kutatni, akkor nagyon sok nyomot találtam az ő életével kapcsolatban, és ugye itt a Károly összekapcsolódik, hiszen ez volt ez a szülői ház, ahol amikor Pesten tanult, amikor Bécsbe tanult, ide térhetett vissza, és ugye itt volt az, hogy az édesapja nagyon büszke volt az ő festőfiára, és egy másik visszaemlékezés szerint mindenkinek megmutatta az ő fiának a képeit. Tehát amikor még nem volt híres, a szülők már akkor is nagyon büszkék voltak. Hát persze vannak, ami a levéltári kutatásnak a hiányosságai, hogy hiába találtam meg azt, hogy melyik számú házban éltek Baján, és tudtam körülbelül beazonosítani, hogy ez melyik utcában van. De Baja városán abban az időszakban fönnmaradtak térképek, de pont az a szelvény hiányzik, amin ez a ház rajta lenne. Tehát így nem tudjuk most a jelen pillanatban megmondani, hogy hol lakott a Jakubai család pontosan Baján.
1: De sok más érdekes adatra fényderült.
0: Igen.
1: Vajon ezek az adatok, amiket összegyűjtött, ezek az emlékek, levelek, dokumentumok, Jakubairól szólnak, de tulajdonképpen az akkori társadalomról is. Jó volt abban a társadalomban egy művész sorsa?
0: Az biztos, hogy a Bácskának egy olyan történelme volt itt a 19. század közepén, amit még nagyon kevésen ismerünk, és amit én érzek, hogy itt komoly feladatunk van arra, hogy felkutassuk ezt a történelmet, és hogy újra a miénk legyen, mert ugye, ha nem ismerjük, akkor ezt nem csak az őseink felejtették el, hanem mi is elfogjuk, pedig sok mindenre büszkék lehetünk.
2: A hiánypótló könyv szerkesztői feladatait Ninkov Kovacsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze vállalta fel.
1: Művészettörténészek egymás közt mondhatjuk ezzel a kötettel kapcsolatban, ugyanis ugye két művészettörténész összefogott. Mit jelent az, amikor egy ilyen különlegességet kell közkincsé tenni?
3: Ezek nagy kihívások és nagy öröm is mindig egyben, amikor kezd összeállni egy kép, amikor bebizonyosodik, hogy igen, jól gondoltuk, az, amit szeretnénk, az megéri a figyelmet, és megéri azt, hogy egy ilyen könyvben megjelenjen. Nagyon örülök annak, hogy Jakubai Károlyról most lerántottuk azt a leplet, ami letakarta a nevét, hogy úgy mondjam, mindig csak valási festőként volt emlegetve, de abból is keveset ismert a közönség. Még a templomba járók is ugye csak azt tudják, ami a képen szerepel, sokszor azt se tudják, hogy ki festette. De ő nagyon sok vajdasági templomban festett, és nagyon sok képe megtalálható Szabadkán is, környékén is, és ezek a bajai kapcsolatok révén is nekünk érdekes volt már a kezdetén is, de jó magam se tudtam, hogy ilyen fantasztikus tájképeket is festett, vagy arcképeket, ugye Szendrei Júlia arcképe most itt ki van állítva, vagy vadászati jeleneket, vagy csendéleteket is így tovább. Úgyhogy most én, mint egy itteni művészettörténész, örülök, hogy a mi képeink, a mi festünk egy tágabb kontextusba is került, hogy itt vannak most a testvérei a mi képeinknek, értelmezni is másképp tudjuk őket, és egy szélesebb látókört biztosítunk, nem csak a szakma számára, hanem a művészet kedvelők számára, a történelem szeretők számára, az itteni emberek számára. Ugyanakkor ez a könyv nem csak itt jelentős, én úgy gondolom, hanem Magyarországon is, sőt Horvátországban is, mert ott is vannak festményei, Zágrában, ugye Felvidéken is, és biztos vagyok benne, hogy ezt az első könyvbemutatót sok más helyen megszervezett könyvbemutató fogja követni.
1: És vajon a szerkesztőnek volt-e problémája, mert hogy a bőségzavara, főleg sok olyan adat került ugye elő a kutatómunkának köszönhetően, összefogtak a szakemberek, és sok mindent fölkutattak. Nehéz volt megszerkeszteni ezt a kötetet?
3: Nem. Én olyan szerkesztő vagyok, hogy én nagyon örülök minden ilyen adatnak. Én úgy voltam vele, hogy ha most nem kerül be, akkor mikor fog. Hát itt a kolléganőm Kórház Zsuzsa esetében nem volt sok gond, mert egy beérett kutató, tehát nem most kezdte a pályát, és ő az, aki közelségben is hozzáfér a képekhez, a templomba is, tehát mint restaurátor. Ő az anyaghasználat módjait ismeri, és az anyag kezelésében is otthonosan mozog. Úgyhogy ez a fajta rálátás is mondjuk egy speciális adottság és egy speciális fókuszt biztosít a könyv olvasójának. Örülök annak, hogy most nem csak mint restaurátor, hanem mint egy könyvnek az írója is közénk lépett, és nagyon örülök, hogy miink lehetünk a fórumnak a társkiadói. Hát ez egy külön öröm.
2: A különleges kötet és egyben a több hónapon át egészen szeptember végéig látogatható tárlat szerzője Kórház Zsuzsanna, a múzeum művészet történésze és szakmunkatársa volt.
1: Mit jelent egy kiállítás kurátorának, hogy egy kötet szerzője is ő lehet, és megírhatja mindazt, amit a képeken keresztül csak részben tudott bemutatni a nagy közönségnek?
4: Azt hiszem, hogy így teljes a kép, tehát a katalógusban csak a kiállításon bemutatott képek kaphattak volna helyet, így meg az életművet bemutató monográfiában. Ezek a képek is helyet kapnak, meg azok is, amelyeket nem tudtuk elhozni. Nem egy teljes övkatalógus, tehát nem az összes fellelhető alkotása van benne, mert rengeteget dolgozott, nagyon sok templomot festett ki, több mint 100 oltárképet is festett, tehát azokból csak ízelítő, talán a legkedvesebbek, legszebbek kerültek be, de viszont azok a főművei, amit eddig nem ismert, sem a művészettörténetírás, sem a nagy közönség, vagy nem úgy ismerte, ahogy most itt be tudjuk mutatni, tehát nem tudta, hogy kik vannak rajta megfestve, és egyáltalán nem tudta kontextusba helyezni. Azok a művek kerültek most ebbe a monográfiába be, és hát az élet történetén keresztül, az alkotás történetén keresztül igazából ez a 19. század második felének magyarországi kulturális életét ismerhetjük meg, amelynek központja Pest-Buda volt. Ez az az idő, amikor a kulturális intézmények megalakulnak, tehát a Nemzeti Színház mellett megalakulnak a Pesti Műegylettel és a Festészeti Akadémiával a művészeti intézmények. Tehát minden ébredezik, minden alakul, és ennek volt részese Jakobej Károly is, és a kortársak nagyon becsülték őt, tehát őt elsőrangú festőnek tartották a kortársak, azért rendelt tőle Szabadka városa, Kecskemét városa, Eger is rendelt tőle, tehát hivatalos portrékat is festett, és nagyon-nagyon sok kiváló magánarcképet is, amely amellett, hogy művészileg magas színvonalak, nagyon jó jellemábrázolás is leolvasható belőlük, úgyhogy egy kiváló művészt sikerült a kutatásokon keresztül megismerni, és remélem, hogy érdekesen interpretálni a nagy közönség számára is.
1: De mit jelent a művészettörténésznek az a lehetőség, hogy sok kollégával együttműködve jöhet létre egy ilyen kötet. Mind a szerzőnek kell egybe tartania ezt a sok embert?
4: Igen, természetesen, és a kollégák mindenhol nagyon pozitívan álltak hozzá, és örülnek ennek, mert ők is hiánypótlónak érzik ezt az elfeledett művészről szóló kutatómunkát. Nekem meg, én őt megszerettem. Az igazság, amikor kutatunk egy művészt, akkor a művein keresztül megszeretjük, és hogyha még emellett sikerül az ő leveleit és más dokumentumokat is fellelni vele kapcsolatban, akkor jellemén keresztül valóban egy más hozzáállással tudunk, és fontosnak tartjuk. Lehet, hogy nagyon sokan nem tartják fontosnak, de fontosnak tartjuk ezt az egészet, és a kutatás maga örömöt jelent a kutatónak, és az a célunk, hogy megszerettessük másokkal, és ezt az embert és az ő alkotásait.
1: Mennyire tudják, hogy is mondjam, értékelni a mai művészek ennek a nagy elődnek a kincsét, illetve azt a példát, amelyet ő mutatott?
4: Hát talán ők tudják a legjobban értékelni, mert bárki ránéz egy-egy ilyen képre, ha ő őszinte akar lenni, akkor azt látja, hogy én ezt nem tudnám most megcsinálni. Akár ha a portrét nézzük, akár a tájképeit, vagy akár az egyházi falképeit is. Tehát egy olyan rutin, olyan frissesség, annyira ügyesen dolgozott, olyan technikai, magas színvonal jellemezte, ami ma már hát szinte kivételes. Tehát nagyon-nagyon, nem is hiszem, hogy tudná valaki ezt követni. És hát minden kortárs művész, meg minden művészetnek ez a klasszikus művészet az alapja. Tehát anélkül nem lehet más produkálni, ezt mindannyian tudjuk, akik kitanuljuk a mesterséget. Tehát az alapokat mindenkinek meg kell tanulni, és ebből látszik, ahogy Jakobály festett, hogy ő nem csak az alapokat tudta, hanem nagyon magas színvonalon dolgozott.
2: A 200 évvel ezelőtt Kulán született, a korábban igen népszerű művészt egy időre elfelejtette az utókor, de a tárlat a kísérő rendezvények megszervezésével, a monográfia kiadásával újra az érdeklődés középpontjába helyezte őt a Szabadkai Városi Múzeum.
5: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
3: Hey, de széles jó kedvem van!
4: Rádió Diszkó.
5: A műsoretető Kis János.
6: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
8: Bollárek, hajkó-ajkó, halabaló, gazdag lenni.
9: Ez kell ennek az országnak.
8: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, taka-taka, meg ilyet, meg taka-taka.
4: Rádió Diszkó.
6: Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-2027-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet egyébként jelentkezni, a breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30-a és október 20-a között lehet jelentkezni. A Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30 és november 16-a között. Egy hónapra letartóztatta Hankó Balázs korábbi magyar kulturális és innovációs minisztert a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a nemzeti kulturális alap pénzeinek ügyében. Az ügyészség szerint 2025. szeptembere és 2026. márciusa között 1079 esetben használták fel az NKA forrásaiból összesen 17,3 milliárd forintot a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A vádhatóság szerint a pénzek egy részét a 2026-os választási kampány finanszírozására, illetve magáncélokra fordították. Hankó mentelmi jogát hétfőn függesztette fel a Magyar Országgyűlés, ezt követően vették őrizetbe és hallgatták ki. A politikus a bíróságról távozva azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon. Az ügyben több más szemét is letartóztattak. Hankó Balázs tagadja a vele szemben felhozott vádakat.
5: Választások 2026.
4: Egyre nagyobb a feszültség Szerbiában az október 25-i előrehozott parlamenti választásokhoz közeledve. Az elmúlt napokban több incidens is történt. Ma egy a korrupció ellenes ügyészség megbízásába dolgozó választási megfigyelőt bántalmaztak Belgrádban, miután lefényképezett egy a szerb haladópárt kampányához tartozó standot. A beszámolók szerint a férfi előtte jelezte, hogy hivatalos feladatot végez, majd több ember megtámadta, és a fején, illetve a testén is sérüléseket szenvedett. A korrupció ellenes ügynökség megfigyelői a kampány szabályosságát ellenőrzik, és jogosultak fénykép, videó és hangfelvételeket is készíteni. A történtek után Alexander Vučić, az SHP választási listájának vezetője, mindenkit önmérsékletre szólított fel. Az Európai Unió belgrádi delegációjának vezetője, Andreas von Bokerat szerint pedig a magasrangú politikusoknak különösen nagy felelősségük van a gyújtó hangvételű retorika mérséklésében. Incidens történt tegnap Újvidéken is. A Futaki piac környékén az egyetemista lista kampányeseményén. A Danas szerint a diákok és a szerb haladópárt aktivistái között előbb szóváltás, majd kisebb dulakodás alakult ki, a rendőrség végül kordont állított fel.
5: Választások 2026.
4: A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirendben szerepelt Magyar Kanizsa Község képviselőtestületének ülésén. Összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósult.
3: Sport.
4: Nehéz feladat vár ma a szerb labdarúgó válogatottra a Nemzetek Ligájában, a sorozat harmadik fordulójában ugyanis a németek vendégei lesznek. Az első két kör mindkét válogatott számára gyengén sikerült, ugyanis a németek előbb a hollandokkal x-eltek, majd hazai pályán kaptak ki a görögöktől. A szerbek pedig mindkét meccsüket 2-1 arányban elvesztették a görögök és a hollandok ellen is, méghozzá mindkettőt Belgrádban. Így ma idegenben egy igencsak forró talajú pályán kellene megszakítaniuk a negatív sorozatot, a szeretnék megtartani reális esélyüket arra, hogy bennmaradjanak az A divízióban. A csoportot a 6 pontos görögök vezetik, a 4 pontos hollandok előtt. Németország 1 ponttal a harmadik, a szerbek pedig pont nélkül sereghajtók 2 fordulót követően. A ma esti mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik Münchenben.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 24 fok van, a nap további részében is marad a száraz, napos idő.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Friss hírek minden órában.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Október 1-e az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1990-ben jelölte ki ezt a napot, amelyet első alkalommal 1991-ben tartottak meg világszerte. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az idősebb generációk helyzetére, jogaikra, méltóságuk megőrzésére, valamint arra, hogy az időskorúak fontos és aktív szereplői a családoknak és a közösségeknek. A világnap alkalmából mi is egy olyan közösséget mutatunk be, ahol az időskor nem a visszavonulásról, hanem a közösséghez tartozásról, a hagyományok ápolásáról és az aktív mindennapokról is szól. Turkál Katica, a Doroszlói Nyugdíjas Egyesület elnöke mesél az egyesület életéről, programjairól, a közösség összetartó erejéről, valamint arról, milyen ma idős emberként élni a hagyományait őrző nyugatbácskai faluban. Aki kérdez, Lenner Tímea.
2: Az egyesület most már jelentős, szép múltra tekint vissza. Hogyan kezdődött?
3: 2019-ben alakultunk kint a Szentkuton. Akkor voltak szép összejöveteleink, tea délután volt egy nagyon sikeres bálunk. Akkor utána jött a Covid 2020-ban, és akkor egy ideig nem tudtunk semmit dolgozni, és akkor annyira már nem is voltak aktívak a nyugdíjasaink. Akkor utána csináltunk ilyen fűszer növénykertet, gyógynövény és fűszer. Hát akkor is nagyon sokan voltunk, mikor beültettük, de végül egyedül maradtam.
2: Gondozni, ugye?
3: Gondozni. Hát de azért, mert 70 pluszos nyugdíjasaink voltak, és hát öregszünk. Akkor nagyon szeretném még a rózsakerti, rózsás asszonyainkat megemlíteni, mert azok tényleg 1000 szál rózsánk van a Szentkuton, és ők azt tényleg nagyon szépen gondozzák. Van egy-két nyugdíjas férfink is, akik szintén besegítenek ott a rózsakertbe.
2: Említette, hogy volt egy nagyon sikeres bál. Az mit jelent? Akkor mennyien voltak, és hogyan alakul most ez a tevékenység? Mert tudom, hogy nagy gondot fordítanak arra, hogy minél többen találkozzanak, összejöjjenek, nem csak a településről, hanem esetleg más településekről is várnak résztvevőket rendszeresen.
3: Hát igen, az első bálunk az nagyon tömeges volt, 160 személy volt. Azóta a Kultúregyesületben nem szervezünk, hanem kint a Szentkuton az atyával együtt. Minden évben megszervezzük, úgy hívják, hogy farsangfarka bál, és onnan tényleg jönnek a kupuszini gombosiak, telecska, nemesmilit is, zomborból is. Úgyhogy az is sikeres, szép bálaink vannak.
2: A mindennapokban hogy néz ki a tevékenységük? Hol és mikor jönnek össze?
3: Hát általában a doroszlói asszonyok, mikor fiatalok voltunk, akkor a férfiak mentek kártyázni. Most meg, ahogy idősek vagyunk, most mi? Van doroszlón, én azt hiszem, egy 3 csoport, ahol, de nem ilyen kocsmákba, hanem otthon összejövünk és kártyázunk. Nagyon jó szórakozunk. Nem is, hogy éppen a kártya, hanem beszélgetünk, nevetgélünk, nagyon jó érezzük magunkat.
2: Milyen kártyajátékot játszanak, és hát ahogy tudom, a kártya mellett nagyon sok finomságot is készítenek ezekre az alkalmakra, egymást megvendégelik.
3: Igen. Hát igen, a magyar kártyával játszunk, a doroszlói híres klábert. Azt játsszák doroszlón nem is játszanak mást. Hát igen, és akkor ilyen kis sorsütemény, édes, megvendégeljük egymást. Mert nem annyira hamar kerülünk egymáshoz, mert vagyunk 8-an, és akkor minden héten, már minden hétfőn járunk, mi minden hétfőn járunk kártyázni.
2: Nagyon fontos az áldozatos munka, amit a Szentkút körül is végeznek, jelen vannak ott is.

0: rendszeresen, és hát a falu közösségi életében is részt vesznek.
1: Igen. Hát kint a Szentkútnál most már ilyen, kisatyánk mondja is, hogy ilyen ülő munkákat végzünk, de segítünk, mindig besegítünk mindenbe. Meg sütünk kalácsokat is a kisasszonyi, megvendégeljük a vendégeket.
0: Hogyha így visszanéz, visszatekint az elmúlt időszakra, ezekre az évekre, akkor mit emelne ki tevékenységként, amit fontosnak tart? Én nagyon szeretek visszagondolni arra, hogy a fűszernövénykertből, a terményekből milyen szép kis csomagocskákat állítottak össze, szárították a növényeket.
1: Mondom, felszámoltuk azt a kertet, igen, de levendulát ültettünk, mert az atya nagyon szeret ezeket a növényeket. Azt is gondolom, hogy majd jövőre már virágzik, és újra csinálunk ilyen kis zacskókat, és akkor megint nem, most már nem, mert eleve árultuk is őket, de most már nem, hanem ajándékozzuk inkább.
0: A Szentkút az különleges, és a templom is, a Szent Imre templom is különleges helyet foglal el nyilván a falu életében, így az idősek életében is. A templom mellett hogyan látja a dorosztói nyugdíjasok mindennapjait? Ugye nemrég mesélte nekem, talán ezt szabad így elmondanom, hogy hát még mindig él a hagyománya az utcára való kiülésnek. Erről egy kicsit hallhatunk?
1: Hát igen, minden vasárnap, hogyha jó idő van, akkor ki szoktunk ülni ide a szomszéd ház elé. Hát a múlt vasárnap nagyon nagy meglepetés élt bennünket, mert egy évestől 82 éves kiülőnk is volt, és mindenki olyan jó érezte magát, hogy tényleg, még jöttek a másik vasárnap is, és kérdezték, hogy mi van? Ma nem lesz semmi?
0: És mi ebbe a jó?
1: Most beszélgetni nem nagyon bírtunk, mert volt 5 vagy 6 gyerek, és azokat néztük, hogy játszanak. Nagyon, nagyon jó éreztük magunkat. Olyan szép napunk volt, hogy nem igaz.
0: Ugye ez nagyon fontos, hogy itt akkor összejöttek a generációk tagjai.
1: Igen, igen, nagyon, mondom. Volt 4 generáció, azt hiszem. Hát ha 82-től egyig. Nagyon, nagyon jó, mondom, nagy mindenki utána mondták, hogy ilyen szép napunk volt.
0: És hogyan látja Katica Doroszlón a nyugdíjasok helyzetét, életét? Mi az, amiben úgy érzi, hogy kellene, kell segíteni nekik?
1: Hát kellene, hogy a fiatalok jönnének közénk, de nem úgy veszük észre, hogy nem nagyon fiatalabb nyugdíjasok, igen, a 65 éves, akik már elmúltak, azok jöhetnének, de ők úgy érzik, hogy még fiatalok hozzánk. Úgyhogy nem, nem nagyon van, nem mondom, hogy nincs, van egy pár fiatalabb nyugdíjas, de nem sokan jönnek velünk. Őnekik kellene most már átvenni.
0: Tehát, hogy folyamatosan ugye ez hát átadódjon, és igen, hogy legyen ennek egy folytonossága. Vannak-e szociális esetek, kell-e szociális segítség?
1: Hát igen, a kis nyugdíjasok azok minden évben kapnak szociális segélycsomagokat osztunk, és hát nagyon örül mindenki neki.
0: Honnan érkezik ez a segítség, és mit tartalmaznak ezek a csomagok?
1: Hát ilyen, van egy élelmiszercsomag, meg van egy higiéniai csomag, mosópor, meg ilyen minden. Szomori nyugdíjas közösségből kapjuk. Oda kell bejelenteni, és akkor azok ki is hozzák, és akkor mi itt a községházán a szétosszuk. Ez minden évben van.
0: És ön személy szerint, Katica, hogy éli meg a nyugdíjas éveket? A családja körében milyen érzés ma a 21. században nyugdíjasnak lenni?
1: Én úgy érzem, hogy én nagyon szerencsés vagyok. Itt vannak a gyerekeim is közel, unokáim nincsenek Doroszlón, de ha csak jönnek, mindig nagyon szeretik a mamát, úgy érzem. Mama meg süt, főz nekik. Nagyon boldog nyugdíjas vagyok.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődném a 064-242-0089-es telefonszáma lehet. 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat. Valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne a 063-699-224-es telefonszámon. 063-699-224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a zsidó kulturális örökség bemutatásával tovább gazdagítsák Szabadka sok nemzetiségű és sok vallású kulturális életét. A részletes programról, a helyszínekről és az egyes rendezvényekről Kovács Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség iroda vezetője beszélt Szabó Hangya Teréz mikrofonja előtt.
2: 2015 óta minden esztendőben a Szabadkai Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált megszervezik, azt mondom, a művészetkedvelők és a történelemkedvelők és a színházkedvelők nagy-nagy örömére, mert hiszen egy hétig minden féle fajta kulturális művelődési eseményben, történelmi eseményben részese lehet minden érdeklődőnek. Idén vajon mivel tudnak készülni? Minek után igen mozgalmas nyár van a hátunk mögött, nehéz már túlszárnyalni a rendezvények sorát.
3: Ez a 12. alkalom, amikor őszi zsidó kulturális fesztivált szervez a Szabadkai Zsidó Hitközség. Igyekeztünk tartani magunkat az irányelvekhez, és szabadkai kötődésű zsidó származása hitközség volt tagjainak a munkásságát bemutatni, életét bemutatni. Igyekeztünk nagyszabású koncerteket szervezni, hiszen a közönség ezeket szereti a legjobban, és ami a büszkeségünk, hogy folytatódik az együttműködés Zentával. Tavaly volt először Zentán egy általunk szervezett koncert, ami az Szabadkai Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált kihelyezett eseménye volt. Az idén úgy szintén lesz egy zentai koncert is.
2: És nyilván a másik, tetszett a zentaiaknak.
3: A zentaiaknál nagyon nagy sikere volt. Ez a Sira útfila egy kicsit másképpen mutatkozott be, mert ők egy házi feladatot teljesítettek rendkívül jó minőségben. Klezmer koncertet adott a Szefárd együttes. De fergeteges volt a sikerük. Az idén, hát akkor folytassuk talán Zentával, tehát a zentai koncert a szombaton, október 10-én 19 órakor a felújított zentai kiszinagógában lesz megtartva, és egy nagyon érdekes együttes érkezik, akik akusztikus etno csoportként, együttesként deklarálják, mutatják be önmagukat, a Kontra Quartet Mariborból. Tehát ez is már egy érdekesség. Maribornak különben egy nagyon régi, 14. századra visszavezethető zsidó hagyományai vannak, habár ma a városban gyakorlatilag egy zsidó ember se él. Viszont hoznak nekünk egy koncertet zentára. Az egész fesztiválnak a keretét a nyitó és a záró koncert adja. A nyitó koncertre október 6-án 19 órakor kedden kerül sor a Szabadkai Zsinagógában. Ezt a Sira útfila együttes fogja nekünk Belgrádból idehozni, ide varázsolni. Nagyon érdekes címe van a koncertek. Évszázadokon át tartó szerelem. Ez valamiképpen csatlakozik az Európai Zsidó Örökség emléknapjához, idei emléknapjához, aminek úgy szintén a mottója a szeretet, a szerelem. Valójában egy nagyon érdekes 3000 évre terjedő zenei utazás lesz a zsidó hagyományban, az énekétől egészen Leonard Cohenig. A második programnap október 7-e szerda 19 órakor a Szabadkai Zsidó Hitközség épületében kerül sor egy nagyon érdekes előadás, érdekesnek ígérkező előadásra. Valójában a topolyai magyar színházi élet megújulásáról, megújításáról lesz szó, hogy hogy is élet újra a színház Topolyán a II. Világháború, a holokauszt szörnyűségei után. A Járási Magyar Népszínházról lesz szó, amit Lustig Mária, illetve Dimitrievics Mára, így is ismerték a hölgyet, Lányi és Lányi István alapított, illetve működtetett 10 éven keresztül. Az előadó Olá Tamás teatrológus és dramaturg lesz. Amit nem mondtam a bevezetőben, hogy a nagy büszkeségünk, hogy végre sikerült egy magyar nyelvű színházi előadást is produkálnunk a fesztiválunk keretében. Október 8-án csütörtökön 19 órakor a budapesti Gólem Színház előadásában a Jaj Istenem színházi produkcióra kerül sor. A színdarabot Anat Gov, izraeli írónő írta, Borgula András rendezte, ő a színház vezetője, és a fellépők Sipos Vera, Kálid Artúr és Kelemen Márton. Az előadás 90 percig tart, és a Kosztolányi Dezső Színház ad nekünk teret erre. Ők lát bennünket vendégül. A jegyeket október 1-én 10 és 12 óra, illetve délután 4 és 6 óra között a Szabadkai Zsidó Hitközség székházában, a Dimitér Tucovics utca 13 a szám alatt lehet átvenni. Mint kihangsúlyozom, hogy ahogy eddig is, az idén is minden rendezvényünk teljesen ingyenes. A színházi jegyek csak azért szükségesek, mert ugye a férőhelyek, az ülőhelyek száma korlátozott. Október 9-én, pénteken, ugye a Shabbat beköszönte, mi a 17 órakor kerül sor, Sandra Rosenfeld Katz, szabadkai kötődésű hölgy családi videóvetítésének, két videófilmről van szó. Az egyiknek az a cím, hogy anya azt mondta, hogy ne fussunk, a másik pedig Határok nélküli ízek. Ez a Határok nélküli ízek, ez egy nemzetközi produkciónak a fő címe is egyben, tehát az ő filmjéről kapta. Ezt az izraeli Yad Vashem múzeum szervezte. A filmek spanyol nyelvűek, és mindenkinek ajánlom, aki két rövid és nagyon meleg, bensőséges történetre kíváncsi, a túlélésről és a sikerről. Tehát, hogy lehet magunkat túltenni a nagy veszteségeken. A második film, a Határok nélküli ízek, a szerző nagymamájának története, aki végül is Mexikóban szervezte újra a család életét. És van egy meglepetésünk is a filmek után. Október 10-én a már említett zentai klezmer zenei koncert lesz a Maribori Akusztikus Etno Kontrakvartett előadásában, és a záró koncert, ami valamiképpen csatlakozik, vagy folytatása a bevezető koncertnek, a Rock'n'Roll Hírességek Csarnoka. Itt vendégül fognak bennünket látni, a szabadkaiakat, a hű közönségünket, Bojana Stamenov és barátai. A zsidó származású híres zenészek, rockzenészek darabjait egy kicsit másképpen, eredeti hangolásban is, meg némelyiket egy kicsit másképpen meghökkentő módon fogják előadni a Szabadkai Zsinagógában, és reméljük, hogy nagy lesz a tömeg.
2: Én azt hiszem, hogy ez nem kétséges, mert hogy minden évben nagy érdeklődés kíséri ezeket a rendezvényeket, vagy ezt a rendezvénysorozatot, és ami számomra kívülállónak föltűnő az az, hogy nagyon nyitnak a szervezők, elsősorban, hogy más helyszín is bekerüljön a programban, másodszorban pedig a fiatalok felé, mert hiszen ez a rockzene földolgozása, ez arra irányul nyilván, hogy nem csak idézőjelben a történelemre és a történetre kíváncsi a nagy közönség, hanem arra is, hogy a világban hogyan érvényesültek ezek a zsidó származású művészek.
3: Épp ezért a kolléganőm erre a záró koncertre egy kis műsorfüzettel is kész. Nem is műsorfüzet, hanem valójában bemutatjuk azokat a zenészeket, akik zsidók, akik zsidó származásúak, akiknek valamilyen kötődése van a mi közösségünkhöz. És természetesen mi is azért kitekintünk a saját városi vagy saját hitközségi kereteinkből, és látjuk azt, hogy a világban milyen irányzatok, milyen trendek uralkodnak, és természetesen haladni kell a korral. És amit nem szabad elfelejtenünk, hogy az egész fesztiválunk megint csak úgy jöhetett létre, hogy segítettek nekünk. Itt Szabadkaváros önkormányzata, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Központ, Zenta önkormányzata, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Kultúra Alapítvány, Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, tehát mind ezeknek a jó akaratából születik. Reméljük ez az ígéretes fesztivál.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Októberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Októberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az asszály, a térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék. Az intézmény új hallgatóit köszöntötték a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karon, aki kommunikáció tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat, és a szabadkai zsinagóga jövő héten a legkisebbek előtt is kitárja kapuit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, az asszály egyre súlyosabb. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat, abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Dudás Dániel riportja.
5: Borzik a föld ludas határában, a talaj felső rétege teljesen kiszáradt. Az ősz egyik legfontosabb munkája a vetés. A megszokott időzítés mellett a gazdáknak most azt is mérlegelniük kell, hogy van-e értelme száraz talajba vetni. Aki elveti a magokat, az az esőben bízik. Aki vár, az pedig abban, hogy a következő hetekben megérkezik a csapadék és javulnak a körülmények. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
6: Vártuk az esőt, ugye, és nem kaptunk, úgyhogy nehéz gépeken, nagy tárcsákkal próbáljuk az őszi munkálatokat megcsinálni, mert idáig szántottunk, de hát most ezekét kivontuk a földekből, mert nem lehet vele érvényesülni.
7: A mostani helyzetben hogy látjátok, mikor tudtok majd magukat elvetni?
6: Hát, mink úgy gondoltuk, hogy ott október 20-a körül megindulunk, ha lesz eső, ha nem, mert hogy legyen a földbe a mag, és akkor hát, ha kapunk egy csapadékot, és a csapadék az a földbe tett magot érje.
5: A száraz talaj szinte teljesen ellehetetleníti a munkákat a földeken. A vetőgép ugyan el tudja helyezni a magokat a földben, de a megfelelő keléshez megfelelő talajnedvességre is szükség van. Ha ez hiányzik, a magok egy része később, vagy egyenetlenül kelhet ki. Aladics Tibor, a Ludas Team igazgatója.
8: Már 3 hónapja nem esett egy csöp se, és már a június és a júliusi hónapokban is az a pár alkalmi esőzés, ami ilyen 10 litereket hozott, ez azt jelenti, hogy most már annyira kiszáradt a föld, hogy itt már egy alkalmi eső már nem segít. Tehát itt már több 10 literről van szó, illetve több 100-ról, ezt nem ismerem kimondani, hiszen ez már csak az ideális helyzet, de mondjuk az a 20-30 literrel muszáj, hogy kezdődjön az, hogy valamit is lehessen kezdeni a földeken. Az pedig még egyelőre a 10 napos előrejelzésben még sehol nem látszik.
5: A munka viszont a mostaha körülmények ellenére sem állhat le a földeken. Az őszi gabonák vetésének optimális időszaka fokozatosan szűkül, október vége pedig már sok gazdaságban az utolsó olyan időpont, amikor még érdemes elvégezni a munkát. Az időjárás előrejelzések azonban nem sok jóval szolgálnak a gazdák számára. Számottevő csapadék a következő időszakban sem várható. Folytatódik a napos, enyhe időjárás.
2: Választások 2026.
4: A falugondnoki szolgálat, a helyi önkéntes tűzoltók és a hagyományápoló közösségek munkájával is megismerkedett szerda délutáni tiszaszentmiklósi látogatásán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A körút során azokat a fejlesztéseket és kezdeményezéseket is megtekintette, amelyek a helyi közösség mindennapjait segítik. Korom Sarolta riportja.
9: Tiszaszentmiklóson a falugondnoki szolgálat indulása óta fontos szerepet tölt be a helyiek mindennapjaiban. Balla Terész több mint 10 éve számíthat Tóth Albert falugondnok segítségére. A 80 éves asszony családja külföldön él, így számára különösen fontos a támogatás, amelyet a szolgálat nyújt. Balla Terész.
10: Mindenbe tud segíteni. Ha orvoshoz kell menni, akkor elvisz. Ugye vannak időpontok, mert én rendszeresen járok, 6 hetente járok orvoshoz, és amikor elejébe 6 hetente, most már csak úgy fél évente, ahogy amikor kapok időpontot az arra, és mindig elmegyünk, ha Szabadkára, ha Kikindára, ha bárhova utalnak, akkor oda megyünk. akkor itt a háznál bevásárlást, kertet, gondolom a virágos kertet, az utcát, ezeket mindent rendbe tart.
9: A közösség biztonságáért a helyi önkéntes tűzoltók is rendszeresen dolgoznak. A 16 tagot számláló egyesület évente több mint 40 alkalommal vonul ki. Munkájukat azonban nehezíti, hogy egyelőre nincs saját laktanyájuk, így a tűzoltóautók megfelelő elhelyezése is megoldásra vár. A segítségre ezúttal egy helyi családnak is nagy szüksége volt. Június elején tűzütött ki Margit Arnoldék gazdaságában, és csak nem 200 bála hereszén a semmisült meg. A közel 50 szarvas marhát tartó család egyik napról a másikra maradt takarmány nélkül. A károk enyhítéséhez a Pásztor István Alapítvány 500 ezer dináros Viszmajor támogatása is hozzájárult. Margit Arnold.
0: Hát ez a támogatás úgy jött, mint egy fuldokló embernek a kéznyújtás, mert minden oda veszett, a tűzbe minden oda veszett. És akkor van itten majdnem 50 darab marha, az egyszerűen hereszéne nélkül maradt egyik napról a másikra, és nagyon jó esett az, hogy voltak gondoskodó emberek, akik aznap is még segítettek, hoztak is, meg jelentkeztek is.
9: Juhász Bálint a helyi általános iskolánál is járt, ahol nemrégiben a tetőszerkezet felújítására került sor 17,5 millió dinár értékben, tartományi támogatással. A továbbiakban a több mint 30 éve működő Tisza Szent Miklósi Magyar Kultúrkör és a Piros Tulipán Egyesület székházába is ellátogatott.
3: Tisza Szent Miklóson azt tapasztalom, hogy az emberek értik, hogy a magyar összefogás tart meg bennünket. Gondolok itt arra, hogy a lakossági fórumon volt szerencsénk a kultúrkör és a hagyományápolók közösségét is fogadni és beszélgetni velük. Ez egy olyan előrelépés a szervezeténk együttműködésében, ami remélem, hogy előre mutat, hiszen magyarnak nem farkasa, hanem a magyar közösség erejének a kovácsolói. Ez határozza meg, hogy miben és hogyan tudunk a közösség ügyein előre mozdítani.
9: A látogatás sorozatot lakossági fórum zárta, ahol a település aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési lehetőségekről is szó esett.
4: Új betonút könnyíti meg a közlekedést a pacséri Mikrokóp telephelyéhez. A 300 méteres útszakasz a vállalat növekvő forgalma miatt is fontos fejlesztés, de a környék gazdálkodóinak közlekedését is megkönnyíti. A helyszínen a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági választási listájának jelöltjei jártak, majd Svetit Jevon egy tejtermelő családnál, Kavilon pedig lakossági fórumon folytatták programjukat. Szapmári Csilla és Dudás Dániel riportja.
5: A Mikrokóp több mint 70 dolgozót foglalkoztat, tevékenysége pedig az elmúlt években több területre is kiterjedt. A kiskereskedelem és a nagykereskedelem mellett gabonafelvásárlással és fuvarozással is foglalkoznak. A telephelyhez vezető, korábban lekövezett út mostanra betonburkolatot kapott. Miklós Árpád, a Mikrokóp Kft. Ügyvezető tulajdonosa.
11: Nagyon örülök, hogy ez az út létrejött, ami a telephelyünkig lett kibetonozva, mivel így a faluval össze tudtak minket kötni, és nem pedig egy lekövezett úton tudunk kijönni, mivel egyre nagyobb forgalmat bonyolítunk le.
5: A 300 méteres útszakasz kiépítését a pacséri helyi közösség kezdeményezte, a beruházáshoz pedig a község tartományi támogatást is igényelt. A fejlesztés azért volt szükség, mert a telephelyet korábban nehezebb volt megközelíteni, különösen csapadékos időben. Szabolcs Kiszabolcs, Pacsér helyi közösség tanácselnöke.
12: Ugye a tartomány az 10,6 millió dinár támogatást nyújtott, a község az 2,1 millió önrészt tett hozzá, és így 12,7 milliós teljes projektről beszélünk. Ugye itt a telephelyhez, amikor esős és csapadékos időjárás volt, akkor nehéz volt a megközelítés. Ennek az útnak a jelentősége abból a szempontból is fontos, hiszen a telephelyre naponta több slepper, több kamion áru jön és megy el.
5: Svetit Jevon a tejtermeléssel foglalkozó Eke családnál a mezőgazdaság helyzetéről volt szó. A család generációk óta tart teheneket, jelenleg mintegy 50 állatot gondoznak. A nehézségek ellenére a tartományi és köztársasági támogatásoknak köszönhetően tudják fejleszteni gazdaságukat. Eke Benjamin, Svetit Jevói mezőgazdasági termelő.
13: Így tudunk fejlődni, mert a mostani profit az arra elég, hogy az önrészeket ki tudjuk gazdálkodni, de a gépeknek a teljes összegét azt valószínűleg, hogy nem tudnánk a mostani gazdasági helyzetbe kitermelni a gazdaságból.
5: A helyszíni tapasztalatok alapján a gazdák folyamatosan törekednek a fejlesztésekre. a pályázati lehetőségeket pedig egyre többen igyekeznek kihasználni. A visszanemtérítendő támogatások fontos szerepet töltenek be a korszerűsítésben. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
14: Ilyen alkalmak és lehetőségek, amikor kijöhetünk, eljöhetünk hozzájuk, és azokat a fejlesztéseket, amelyhez a tartomány járult hozzá, azokat meg tudjuk tekinteni, az egy külön megelégedéssel tölt el bennünket. De nagyon fontos, hogy időnként tudjunk találkozni a gazdákkal, el tudjuk nekik mondani az aktualitásokat, de ami a legfontosabb, hogy ők is el tudják mondani azokat a nehézségeket, amelyekkel nap mint nap szembesülnek, és azokra megoldást tudjunk találni.
5: Kavillón a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai utcafórumon találkoztak a helybeliekkel, akiknek lehetőségük volt közvetlenül feltenni kérdéseiket, illetve megosztani a települést és a gazdálkodókat érintő észrevételeiket. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
15: Az a legfontosabb üzenete és a legfontosabb dologa ezekben, hogy egy emberközeli kapcsolatot alakítsunk ki az emberekkel, és hogy úgy beszélgetünk, ugye, hogy egymás szemébe nézünk, teljesen más, mint hogyha egy virtuális térben történne, és hogy ezáltal egy kölcsönös bizalom épül ki, és így tudunk utána hosszú távon kommunikálni, hosszú távon segíteni egymásnak.
5: A mezőgazdasági támogatások és az asszály kérdése mellett a lakosok a településen meghibásodott közvilágításról, valamint a Gunarassal összekötő út szélesítésének szükségességéről is beszéltek.
4: Az idősek védelmét a rendőrség egyik legfontosabb feladatának nevezte Ivica Dačić szerb belügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. A tárcavezető szerint az idősek iránti tiszteletnek és a segítségnyújtásnak a mindennapokban is érvényesülnie kell. Dačić közben Macsvai körzetben tartott kampányrendezvényén az egykori kommunistákat, szocialistákat és más baloldali szavazókat a Szerbiai Szocialista Párt támogatására szólította fel. Úgy fogalmazott, hogy az SPS a baloldaliak szülőföldje és anyaországa, és arra kérte támogatóikat, hogy a választáson a párt listájára szavazzanak.
2: Választások 2026.
4: Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. 20 éves a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar. Az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 első éves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára. Halász Zoltán és Anus Beatrix riportja.
16: A tanítóképzés továbbra is az egyetem egyik legnépesebb szakának számít. Idén 19 első éves hallgató kezdte meg itt tanulmányait. Tóth Jázmin nagy ambíciókkal vág bele az előtt álló évekbe, számára ugyanis a tanítóképzés megkezdésével egy régi álom vált valóra.
17: Már egészen kiskorom óta tanító szeretnék lenni, és nagyon sokat inspirálódtam az eddig az életemben a tanároktól, meg ilyen körülöttem lévő emberektől, és mindig is szerettem tanulni, és iskolába járni, szóval így döntöttem a tanítószak mellett.
16: A kommunikációs szakon évről évre szinte az első körben betelnek a helyek. Idén 15 első éves hallgató kezdte meg tanulmányait. Míg egyeseket elsősorban a szereplés világa vonz, mások inkább a háttérben zajló munkafolyamatok, valamint a technika és kamerakezelés iránt érdeklődnek. Tóth Szabolcsot is elsősorban ez a technikai irányultság ösztönözte, hogy ezt a szakot válassza.
18: Talán inkább a technikai rész sose volt pedig ilyen kameraember. A technikai rész viszont nagyon érdekel, szeretem magát akár a kamerákat beállítani, stb. Úgyhogy ez az, ami talán így indokolja, hogy idejöttem.
16: Az intézmény számára az idei tanévnyitó igencsak különleges, hiszen 20 éves fennállását ünnepli a kar. Idén összesen 52 új hallgatót köszönthettek. Professzor dr. Pintér Krekics Valéria, az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző karának dékánja.
19: Nagyon nagy esemény, hogy elértük ezt a szép számot, hogy 20 éven keresztül. Én gondolom, hogy sok mindenen keresztül ment a kar a maga fejlődésen, úgy a szakok iránt, mint az épület felújítása terén. És hát az idén tulajdonképpen 52 hallgatót írtunk be első évre a három szakunkon, az alapszakon, és ezt szeretnénk ma tehát beindítani október 1-én, amikor kezdődik az új tanév.
16: Az alapképzésen október 5-én kezdődik a tanítás, ugyanakkor továbbra is lehet jelentkezni PPM, valamint mesterképzésre. A tovább tanulni vágyók óvópedagógus, tanító és kommunikáció szakon folytathatják tanulmányaikat.
4: A Szabadkai Zsinagóga jövő héten a legkisebbek előtt is kitárja kapuit. Október 5-e és 9-e között gyermekhetet szerveznek az óvodásoknak és az általános iskolásoknak. A cél, hogy a gyerekek ne csak kívülről csodálják meg a város egyik legismertebb épületét, hanem játékos formában megismerjék annak történetét, különleges építészeti részleteit és a szabadkai zsidó kulturális örökséget is. A program hétfőn délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A szervezők egész héten várják az óvodai és iskolai csoportokat. Délelőtt 10 és este 6 között. Az eseményre a szabadkai környék is. A program hétfőn délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A szervezők egész héten

0: Emellett, ami érdekessége a megnyitó ünnepségnek és magának az egész gyermekhétnek az, hogy azt gondoljuk, hogy amikor a gyerekek örömmel jönnek ide a zsinagógába, akár egy gyermekhét alkalmával, akár egy koncertre a szülőkkel, akár más esemény révén, amennyiben jobban megismerik ezt az épületet, felismerik a szépségét, az értékét, akkor felnőttként majd jobban fognak rá vigyázni.
1: A pontos idő 16 óra 17 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. 1 millió dinár értékű adománnyal támogatta a Szabadkai Közkórházat a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága, és a Szabadkai Városházán fogadta Stefan Bakić polgármester Lana Wirtz fiatal teniszezőt. Jönnek a részletek. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa községi képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro-Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak. Pletikoszik Tibor, a VMS frakció vezetője.
2: A község legrangosabb kitüntetésében a Pro-Urbe érdeméremben professzor dr. Kaszás Károly okleveles mérnök, egyetemi tanár és judomester részesül. Több évtizedes munkájával jelentősen hozzájárult Magyar Kanizsa gazdasági, oktatási és sportéletének fejlődéséhez, valamint a fiatalok neveléséhez. Köszönő oklevelet kap Apró Piroska és Apró Károly, valamint Vázsonyi Tibor és Vázsonyi Ágota. Ugyancsak köszönő oklevélben részesül a Tótfalusi Szabó Dénes Egyesület a hagyományőrzés és turisztika fejlődése érdekében végzett munkájáért. A pénzjutalommal járó Juventus Pro Urbe érdemérmet Alexandra Tolić fiatal fuvolaművész veheti át kiemelkedő művészi eredményeiért. Az elismeréseket a községnapi ünnepségen adjuk át.
1: 1 millió dinár értékű adománnyal támogatta a Szabadkai Közkórházat a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága. A 7. alkalommal megszervezett humanitárius vadászat bevételéből 3 a betegellátást segítő készülék beszerzéséhez járultak hozzá. A donáció a társaság évek óta tartott támogatási programjának része. Halász Zoltán riportja.
3: Az 1 millió dináros adományból a kórház folyamatosan működő hemodinamikai monitort és ultraviola lámpát vásárolt. A monitor másodpercről másodpercre követi a kritikus állapotú betegek szív- és keringési értékeit, a lámpa pedig a felületek és helyiségek fertőtlenítését segíti. Dr. Bagi Bojan a 3. készülék működését is ismertette, amely a páciensek számára talán a legfontosabb lehet.
4: Úgy hívják, hogy Konox, amelyet az altatásba fogunk használni, amely nagyon fontos szegmenst fog lefedni, mert valójában ezzel tudjuk követni az altatás mélységét, vagyis ki tudjuk védeni azt a helyzetet, hogy a beteg véletlenül se legyen ébren az altatás alatt, vagyis a műtét alatt. Ez az egyik része, a másik része pedig a fájdalomcsillapítást a műtét alatt, amikor a beteg nem tudja jelezni, hogy van fájdalma, ezzel a géppel tudjuk követni.
3: Dr. Sasa Dzselebdzsics, a Szabadkai Közkórház igazgatója háláját fejezte ki a nagylelkű támogatásért, amely hozzájárul a betegellátás fejlesztéséhez.
5: Gest.
3: Ez a társadalmilag felelős vállalatok, magánszemélyek és egyesületek gesztusa. A kórházban ugyanis mindig szükség van új eszközökre, amelyek a gyógyítást és az életmentést szolgálják, különösen az anesteziológia és a radiológia területén, ahol a legsúlyosabb állapotú betegeket is ellátják. A Vajdasági Magyar Vadászok Társasága 7. alkalommal szervezte meg a humanitárius vadászatot, amelyre 2019 óta minden évben sor kerül.
6: Pozitív az, hogy a vadászokban ez tudatosult, és az első szervezésnél nagyon sok vadászt kellett fölhívnom személyesen, elmagyarázni, hogy mi is az ötletünk, de ma már, ami nagyon pozitív, hogy jelentkeznek már a vadászat előtt, és kérdezik, hogy akkor ugyanazon a dátumon lesz-e, és hogy szeretnének jönni, tehát önkéntesen jönnek. Biztosan azért is, mert fölismerték, hogy minden évben ez a pénz, amit összegyűjtünk, ez jó helyre kerül.
3: A Vajdasági Magyar Vadászok Társasága minden évben jelentős összegű pénzadományjal támogatja a vajdasági egészségügyi intézmények korszerű felszereléseinek beszerzését. Korábban

0: Zomborba, Topolyára, Kishegyesre, Zentára és Magyarkanizsára is eljutottak, ezúttal pedig Szabadkán volt a sor.
1: Sport. Nehéz feladat vár ma a szerb labdarúgó válogatottra a Nemzetek Ligájában. A sorozat harmadik fordulójában ugyanis a németek vendégei lesznek. Az első két kör mindkét válogatott számára gyengén sikerült, ugyanis a németek előbb a hollandokkal x-eltek, majd hazai pályán kaptak ki a görögöktől. A szerbek pedig mindkét meccsüket 2-1 arányban vesztették el a görögök és a hollandok ellen is, méghozzá mindkettőt Belgrádban. Így ma idegenben egy igencsak forró talajú pályán kellene megszakítaniuk a negatív sorozatot, ha szeretnék megtartani reális esélyüket arra, hogy bent maradjanak az A divízióban. A csoportot a 6 pontos görögök vezetik a 4 pontos hollandok előtt. Németország egy ponttal a harmadik, a szerbek pedig pont nélkül sereghajtók két fordulót követően. A ma esti mérkőzés 20:45-kor kezdődik Münchenben. A szabadkai városházán fogadta Stefan Bakić polgármester Lana Wirtzet. A Spartacus Tennis Club fiatal sportolója ugyanis nemrég Ausztriában megnyerte a 18 éven aluliak egyéni Európa-bajnokságát. Bajtai Viktória riportja.
2: Lana Wirtz edzője kíséretében érkezett a városházára, ahol Stefan Bakić Szabadka polgármestere gratulált a fiatal sportolónak az elért eredményhez. Lana Ausztriában szerezte meg az Európa-bajnoki címet a 18 év alattiak egyéni versenyében, ahol 3 meccslabdát is hárítva óriási fordítás után győzte le szlovák ellenfelét. Lana Wirtz a szabadkai Spartacus Tennis Club teniszezője. Ezzel a címmel lezártam a junior pályafutásomat, és most kezdem a versenyeket a felnőtt kategóriában. Szeretnék köszönetet mondani a szponzoromnak, Ivan Maliczewicznek, mert nélküle mindez nem lett volna lehetséges, hiszen az elmúlt néhány évben ő finanszírozott. Stefan Bakić Szabadka polgármestere a fogadáson kiemelte a fiatal teniszező teljesítményét, valamint azt is, hogy a Spartacus Tennis Club évek óta eredményesen neveli a tehetséges sportolókat. Stefan Bakić Szabadka polgármestere. Amikor kimondjuk Lana Wirtz nevét, akár Szerbia határain belül, akár azon kívül a teniszre és a szabadkai Spartacus Tennis Clubra, Szerbiára asszociálunk, és ezt Lanának már 18 éves korára sikerült elérnie. Ha pedig az eredményeiről beszélünk, Lana már itt van velünk a junior Európa bajnoki címmel. A fiatal teniszező számára ez már a második Európa-bajnoki cím az idén, hiszen augusztusban a szerb válogatottal a csapatversenyben is a dobogó legfelső fokára állhatott. Ez a cím pedig újabb fontos állomást jelent a karrierjében.
1: A pontos idő 16:24 híradót hallottak. Időjárás. Szabadkán és környékén 23 fok van jelenleg, száraz napos időnk lesz a továbbiakban is, holnap pedig a maihoz hasonló időre számíthatunk, majd a napi csúcshőmérséklet 24 fok lesz pénteken, illetve egész nap napos, csapadékmentes idő várható. Mára megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A régió és a világ.
5: A régió és a világ.
4: Legfrissebb információi.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: Körhintás szép délutánt kívánok a hónap első napján. Október 1-e van, és a mai napon a Malvinák ünneplik névnapjukat. Germán eredetű összetett névről van szó. A németben a Malvin férfi névnői párja, a Malvine, jelentése a jog barátja. De itt van még Ludovika, Rómeó és Terézia is. Ez nem az a Terézia, amit ünneplünk majd 15-én, tehát ma a Malvinokat illik felköszönteni, és ma van az idősek világnapja is, továbbá a zene világnapja. Úgyhogy mi ennek tiszteletére ma is nagyon sok zenét fogunk adni a közérdekű információk mellett. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzár Zsuzsanna.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B-címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
6: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden.

érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

hogy jönnek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Apa anya csak még egy kört, no?
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: Október első reggele már egészen más hangulatú volt, mint egy hónappal korábban. A fű sokáig harmatos marad most már. Az árnyékos kertrészek lassabban melegszenek fel. A levelek között egyre több a sárga és a vörös, miközben a veteményesben még bőven akad azért szedni és tenni való. Az október a naptárban azt jelenti, hogy megkezdődik az ősz közepe, de azért a kertben még van mit tenni. Egy napos enyhe időszak még hetekkel meghosszabbíthatja egyes növények életét, nekünk pedig plusz munkát adhat. Október első napján tartják a vegetáriánusok világnapot. Hát, Isten éltesse őket, de inkább köszöntsük a mai napon az időseket, és örüljünk annak is, hogy a zene világnapja van. De mindemellett, mivel hogy még kellemes az időjárás, takaríthatunk igen odahaza, és részt vehetünk az őszi nagy takarítási akcióban, amely december 11-éig tart, és a mai napon még Nagyfény helyi közösségben találjuk meg a nagyméretű hulladékgyűjtőket.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam, hogy

0: tudom, de most már én nem akarom. Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, tudom, de most már én nem akarom.
1: Reklám következik.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Hírek következnek. Szerbiában és világszerte október 1-én tartják az idősek világnapját. A statisztikai adatok szerint Szerbia lakosságának 1/5 65 évnél idősebb, ami mintegy 1,5 millió embert jelent. Az idősek az egészségi problémák és az alacsony nyugdíjak mellett egyre gyakrabban szembesülnek a magánnyal. A méltóság teljes időskorhoz fontos a társasági élet és az aktivitás, ugyanakkor az állam szervezettebb segítségére is szükség van. Az otthoni segítségnyújtástól és a nappali ellátástól kezdve a könnyebben elérhető ápolásig és bentlakásos elhelyezésig. Fontos, hogy az idősek aktívak maradjanak, kimozduljanak otthonról, társaságba járjanak és részt vegyenek a közösségi életben. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központba lehet benyújtani. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat bízva abban, hogy hamarosan megérkezik az eső, mások inkább várnak, de az idő szorít. Október vége már az utolsó határidők egyike. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a 2. felső oktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés 2. körös pályázata, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat kell kinyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikébe kell átadni. 20 éves a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció, tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 első éves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára. ami pedig az időjárást illeti. Október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, napközben ugyanakkor többnyire napos és meleg idő várható 22-26 fok közötti csúcsértékkel. A kedvező humán meteorológiai körülmények a legtöbb krónikus beteg és az időjárásra érzékeny személy számára továbbra is fennmaradnak. A szívbetegeknek, valamint az aszmásoknak a reggeli órákban fokozott óvatosság ajánlott. Az időjárás érzékenységgel összefüggő panaszok hangulatingadozás és fejfájás formájában jelentkezhetnek.
11: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
12: Társadalmi célú felhívás.
13: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
14: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
15: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Retrózenék Rádiója.
2: Bizony a Retrózenék Rádiója szól itt a 107,1-en a Zene Világnapján. 1975 óta, 51 éve tartjuk ezt a Zene Világnapjának, így október 1-ét az UNESCO jóvoltából. Egyébként ne csak a zenével foglalkozunk az idősekkel is, hiszen az ő világnapjuk is ma van, mégpedig 35 éve, és foglalkozunk az egészségünkkel is, mert hogy holnap egészségnap lesz Zentán, a Vöröskereszt Zentai Szervezetének értesítése szerint a Szív Nemzetközi Napja alkalmából a Zentai Vöröskereszt és az Egészségház október 2-án pénteken 8 és 11 óra között tartja az egészségnapot a Vöröskeresztben, amely a Posta utca 1-es szám alatt található. Az állampolgárok a következő ellenőrzéseken mehetnek keresztül: testsúly és testmagasságmérés, vérnyomásmérés, vércukor és koleszterin szintmérés, véroxigén szintmérés és egészségügyi tanácsadás. Az érdeklődőket arra kérik, hogy az analízis előtt ne reggelizzenek.

0: Körhinta, pörögjenek velünk!
1: És a körhintában már is belelapozzunk a Pannon televízió műsor füzetébe. Jelen pillanatban a híradót láthatják. Ezt követi a közügyek, melyben többek között szó lesz az OptiBike 3 projektről, arról is, hogy ideiglenes parkolókat kapott Magyar Kanizsán az óvoda, és hogy megújult a Doroszlói Mária szobor is, valamint a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának dráma pályázatáról is szó lesz. Utána 19.30-kor szubjektív vendég Dezső Péter ferences szerzetes, a téma pedig magyar nemzetiségű rendfőnökük van a szabadkai ferenceseknek. Utána ismét híradó, majd lesz élő örökség, építészeti magazin, egészségügyi magazin és tudományos magazin is a késő esti híradó előtt. Majd holnap reggel 8 órakor vallási műsor mellett ébredhetnek. Lesz fit percek és tanuljunk szerbül. 9 óra 30-kor Magyar Világ címmel egy erdélyi magyar magazin műsor újabb részét láthatják, ezt pedig egy horvát nyelvű nemzetiségi magazin műsor követ majd. Szerelmes földrajz és természetvédelem határok nélkül a holnap délelőtti program a Pannon TV-ben.

0: reklám következik.
1: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Hírek következnek. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az asszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső, mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdetett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumba való elhelyezés második körös pályázata, valamint a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar-Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro-Urbe érdeméremnek az odaítéléséről, ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak. Ami pedig az időjárást illeti, október 8-áig hidegek lesznek a reggelek, napközben azonban 22-26 fokot is mérhetünk.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Tegyék meg tétjeiket!
6: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
5: Nálunk mindenki nyer.
6: Szórakozás tét nélkül.
5: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Vico Torriani a leghíresebb svájci előadó művész, színművész és lágerénekes, svájci olasz úriembere, hogy hivatkoznak rá. A műsorban már hallhatták magyarul énekelni, így kedveskedett a magyar rajongóinak, Budapesten ugyanis óriási tömeg előtt lépett fel. Még felelhetőek a fényképek koncertjéről, amelyet 1965-ben adott. Most egy ritka lemezét hallhatják, egy igazi aranyalbum következik. Olasz dalokat énekel.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: 3 következnek. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyarkan is a község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro-Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is, ami pedig a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kapnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az asszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső, mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdetett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumba való elhelyezés második körös pályázata, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. 20 éves a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar. Az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció, tanítói és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 első éves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára. Ami pedig az időjárást illeti, folytatódik az indián nyár, kellemes 22-26 fokos hőmérséklettel.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hinta, forog tovább, tovább, tovább, tovább.
1: A körhinta utolsó órájába lépve néhány információ még van a tarsolyomba, így már is elmondanám, hogy holnap csupán Kishegyesen lesz áramszünet a Bácska utcában éjféltől 11:30-ig. És akkor nézzük az őszi nagy takarítási akciót. Október 2-án, pénteken Verusítyhelyi közösség vesz részt ebben az akcióban, és a nagyméretű hulladékgyűjtőket megtalálják majd a Csantavéri úton a helyi közösségi otthonnál, a Sistakon, a Középső utcával szemben, a Volt Agrokombináttal szemben és a Nagyfényi úton a buszállomásnál. Már reggel 8-kor kihelyezik az 5 köbméteres konténereket, amelybe a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok el tudják helyezni.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: Nincs túl jó hírem a frontérzékenyek számára, ugyanis tartós lesz az anticiklon az orvos-meteorológiai helyzettel együtt. Némi esély volt ugye az anticiklon gyengülésére, azonban ez a folyamat ismét megváltozott, és hosszú távon kell továbbra is számítani a hőhullám folytatódására, és ennek a frontérzékenyeket erősen terhelő következményeinek a tartós fennmaradására. A következő napokban igen szélsőségesen alakul a napi hőingás, reggel akár fagyhat, délután igazi meleg érvényesül. Ez pedig azt jelenti, hogy sok felé a 20 fokot is meghaladja a napi hőingás. Egyszer a melegedő, egyszer pedig a lehűlő irányba. Ekkor a napi alkalmazkodás még tolerálható az egészséges emberek szervezete számára, de a frontérzékeny emberek egy széles csoportja esetében ez olyan terhelést jelent, amit a szervezet nem tud elviselni komolyabb következmények nélkül. Elsősorban a keringési és légzőrendszer terhelődik meg, ingadozik a vérnyomás, gyakoribbak lesznek a szívelégtelenségek, a légzési nehézségek. Erősen gyengül az immunrendszer. Magas a meghüléses betegségek kockázata. Igen gyakran jelentkezik kifejezetten erős fáradtság, szédülés. Gyakoribbak a szívritmuszavarok, a mellkasi panaszok, és sok ember esetében már az alvás minőségre is kedvezőtlenül hat. A fokozott idegrendszeri terhelés következtében sokan tapasztalnak feszültséget, akár szorongásos panaszokat is. Ez tovább erősítik a várható erős széllökések. Az igazi probléma a hőhullámnak és ennek a hullámvasút időjárásnak a tartós fennmaradása. Valójában akár egy hetes időtartamról is beszélhetünk, és ennek következményeivel kell számolnunk. Készülhetünk tehát arra, hogy az egyre több embert érintő időjárás érzékenység egyre súlyosabb formában jelentkezik, egyre komolyabbak az egészségügyi veszélyek és következmények is. De most inkább készüljünk a folytatásra, hiszen a körhinta után rádiódiszkó Manóval, így a zene világnapján. Én ehhez is kívánok további jóvételt és kellemes rádiózást!

A 70-es, a 70-es, a 70-es, a 70-es, és 80-as évek diszkós lágerei. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: 7 következnek. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is, ami pedig a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kapnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az asszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső, mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdetett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíjpályázat, az Európa Kollégiumba való elhelyezés második körös pályázata, valamint a váradi kiválósági ösztöndíjpályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. 20 éves a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar. Az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció, tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 elsőéves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára. Ami pedig az időjárást illeti, folytatódik az indián nyár, kellemes 22-26 fokos hőmérséklettel.
1: SMR
5: a 107,1 MHz-en.
6: Rádió diszkó.
7: Oké.
6: A lemezlovas, Kis János.
8: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jó estét kell mindenkinek, illetve szevasztok, csütörtök este, a csütörtök estéken itt a 107,1, illetve a 107,9 MHz, és az egész világon hallható műsor veszi kezdetét, ahol van létezik internet kapcsolódás lehetőség. Éljetek ezzel a lehetőséggel, hallgassátok a műsort, sőt, bele is lehet kapcsolódni a műsorba méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban, mit szeretnétek meghallgatni ebben a műsorban, ahol dominálnak a régebbi keltezésű, ütős, pörgős diszkófelvételek, a környékbeli diszkóklubok fénykorából, ez valahol 70-80-as évekről szól, de mivel nincsen semmi kőbevésve, a fő célunk az, hogy a rádiódiszkó hallgatói jó érezzék magukat műsor hallgatása közben, és utána is úgy érezzék, hogy jó volt ez, hogy együtt töltöttük. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs Rózsa Róbert, a keverőpult mögül mosolyog, üdvözöl benneteket. Az első felvétel Korongomban, ez olyan felvétel, amit tulajdonképpen az Incredible Bongo Band adott ki, mint átdolgozást. Egy nagy lemezzel jelentkeztek annak ide a lemezpiacon, utána úgy gondolták, megmutatták, mire képesek, és többé nem foglalkoztak a témával. Egy Shadows felvétel feldolgozása következik. A Shadows-ok abból a korból valóak, amikor tulajdonképpen az együttesnek nem volt énekese, általában négyen voltak a bandában, három gitár plusz egy dobos. Nos, ezt a felvételt dolgozták át az Incredible Bongo Bandig, úgyhogy a gitárok helyett inkább a dobok dominálnak. Ez az Apacsok című felvétel.

Laci az állandó hallgató közé tartozik, az Entarról szokott jelentkezni, üdvözlet mindenkinek, most is jelentkezett, és eszembe jutott, hogy jó, az kedves Laci, eszembe jutott, hogy egy felvétellel már régóta tartozok neked, megígértem legalább 2 hete, míg a szeptemberi rádiusz élő adás alatt, hogy teljesítem a zenei kérésedet, most jött eszembe, hát ami késik, az elmúlik, Lover to Lover, Laci kérésére, Joe Yellow.

Az a kérés a lájárás téki futott be, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretném megmutatni a Rádió Diszkó, hogy csak itt hallhatott eddig, azt mondja az a hallgató, máshol még nem hallotta. A New York városának az egyik ismert városnegyedéről szól a felvétel, ez más nem lehet szerintem, mint a most következő Manhattan.

0: János Debrecen jelentkezett. Szép jó estét kíván a Rádiószakó hallgatóinak. Egy Mike Murray felvételt szeretném megkaladni, kedves János. Körülnéztem, mi van nálam, mint a kézé Mike Murray-től egyik, másik, harmadik, egyik is az, amit kérti, de legalább fél sikert azért el lehet érni. Itt nálam kézé Mike Murray-től ez a felvétel található.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

Földi Orsa, a puszta mérgesi csipet csapat nevében jelentkezett. Szép estét kíván a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Egy liárosz felvétellel szereti szebítenni az estét a csipet csapatnak és a rádiuszko hallgatóinak. Liárosz van nálam kézzel, nem is egy felvétel, mivel kedves Orsi rám biztos a választás. Legyen akkor ez a felvétel. You're my heart, te vagy a szívem. You're my soul, te vagy a lelkem.

Szabó Laci Palicsról jelentkezel, szép jó estét kijön a rádiócok hallgatóinak, és a zenekérés így hangzik, egy Silent Circle vagy Savage felvételt szívesebb meghallgat a rádiócokban, rám biztos kedves Laci a választást, fuhaj, melyiket is válasszam? Silent Circle, itt van nálam kézni, egy érintés az éjszakában, Touch in the Night.

És mi az ennek kérdés úgy hangzott, hogy Silent Circle vagy Savage, Silent Circle-ben elhangzott, most jön a vagy a Savage felvétel, Don't Cry Tonight.

A következő Dan Harrow felvétellel a Rádió Szomai hallgatóknak szeretnénk kedveskedni innen a stúdióból. Nem kérte senki sem a Charleston című felvételét, de bízom benne, hogy valamennyi rádiószkónak, hallgatónak elnyeri a tetszését.

Babis jelentkezett, kellemes rádiodiszkós estét kíván a hallgatóknak, és egy olyan felvételt szeretné meghallgatni, amit a Joy együttes fog eladni, ez a Touch by Touch érintésről, illetve tapintásról haladunk a szél felé. Nos, kedves Babi, egy kis meglepetés, a Joy együttes Touch by Touch című felvételének ima a maxi változat, eddig általában kislemezes változatot engedtem, de mivel van maxi változat, és most az jön.

Műsoridőnk ebben az órában még egy felvétel fog elhangzani, sőt, bele is fog nyúlni a műsoridők második órájába. Ha jól emlékszem, Georgie McRae volt, aki először kiadta azt a felvételt, hogy Rock Your Baby, de később megjelent egy Disco Connection nevű bandától egy maxi változat, és egészen jó, komoly konkurenciája volt az eredetinek, tehát most ez a komoly konkurencia a Disco Connection következik, a Rock Your Baby.

Seki Stevens felvétel a következik műsorideink másik órának az elején. Kedves Ibolya, azt a felvételt annak, amikor először meghallottam, megismertem, tulajdonképpen ajándékba kaptam, azt mondta, attól a pillanattól kezdve minden Seki Stevens felvételt láthatlanba, még mielőtt megismertem volna, berendeltem, de így voltam annak én a CC Catch-el is, meg a Bonnie M-mel is, meg még egy pár előadóval, nem váltam meg. De azt hiszem, egyik az első igazán nagy felvételeinek következik Ibolya kérésére. You drive me crazy, megbolondítasz.

A Csantori Biliárdosok a Rádió Ickó állandó hallgatói közé tartoznak, ma is jelentkeztek, egy nagy esemény van Csantavéren a Biliárd Klubban, hiszen egy páros, népszerint Gyuli és Tihi a szülinapjukat ünneplik, hát nagyon boldog születésnapot kívánunk nekik mi is a stúdióból. A zeneszámot viszont a klubtársak választották, egy pörgős felvétel következik, méghozzá a Hafanana.

A következő felvételnek van címe, úgy írják, hogy egy két jöbetűvel, hogy mit jelent, nem tudom, de mert úgy írják, hogy egy, és a retropartigó megvan neki a siker, ezért belekerült a Radio Disco mai adásába is. Egy.

Virág nevű hallgatónk is jelentkezett, üdvözlet a Rádiszko hallgatóinak. Egy Chili felvétel következik, melynek a címe Have Some Fun Tonight, érezd magad jól ma este, és hú, milyen finoman fogalmaztam. Egész más jelent ez, kicsit keményebbet.

Imre Horgosról jelentkezett SMS oldalunkra. Jó szórakozást kíván a Rádiuszko hallgatóinak. A Queen együttesről szeretem meghallgatni valami ütős felvételt, amire jól lehet rázni a rongyot. Most kedves Imre, hát valamiből válogatnom. Erre a dalra, annak ide a néhai Palicsi Amfora lemezklubban sokan rázták a rongyot, és úgy éreztem, láttam, jól érezték magukat.

Egy árnyalat a lassú ritmus következik Willy kérésére, üdvözli a Rádiódiszkó hallgatóit, és egy Bonnie Tyler felvételt szeretem meghallgatni a mai Rádiódiszkóban.

Sziszi Magyarország jelentkezett, mosolygó szép csütörtök esti rádiódiszkós estét kíván mindenkinek, és ahogy írott kedves Sziszi, mert már őszi este van, így egy olyan felvételt kérsz tőlem, amivel szeretnél a Csipet csapatnál is bevágódni, ami tulajdonképpen lassan nagyon is aktuális lesz, már rége

aktuális volna, de még nem kezdődtek el az őszi esők. Ki tudja, lehet, hogy a fentiek is hallgattak bennünket, és ötletet adunk nekük, mert Sissi kérésére következik Jermaine Jackson és Pia Zadora felvétele, When the rain begins to fall, amikor az eső elkezd esni, az is el fog jönni.

István és Gizella Adorjánról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek a stúdióban dolgozóknak. Ez jó magam vagyok, és Robi a technikus. Köszönjük szépen. Ezen kívül a hallgatóknak is szeretitek kedveskedni István és Gizella. Méghozzá egy sziszikes felvétellel, amit ritkábban lehet hallani. Hát ritkán kéritek tőlem. Ez a Stay, maradj című dala.

Szaszi Mihály is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Azt jelent, kedves Mihály, hogy már rég hallottad a Black Jack együttestől a Nagnak című felvételt, zeneszámot, pedig annak ide meglehetősen népszerű volt. Hát ez tény és való. Ez a lényeg a retro műsoroknak, hogy a régi felvételekről úgy lefújjuk a port, és újra meg újra meghallgatjuk, és közben a régi szép időkre emlékezünk.

Következő felvétel, melynek a címe Barbarella. Senki sem kérte, de annak idején a diszkoklubban azért volt alkalmatok többször is meghallgatni, rázni a rongyot erre a zeneszámra. Jelek szerint senki sem jegyezte meg. Ki tudja, hátha a jövőben kéritek tőle. Még egyszer mondom, a dalcímén Barbarella.

Következő felvétel annak idején a ritkaság számba ment az a dolog, az a jelenség, hogy Bill Withers felvételét, a kislebezét a B oldala miatt vette meg. Az A oldal se volt eldobni való, az volt az, ami bekerült a topistákra, az Ain't No Sunshine, de a diszkoklub szempontjából, a közönség szempontjából azért vette meg a kislemezt, mert a B oldalán ez a Harlem volt található.

Minden felvétel következik. Nem tudom miért, annak idején vért izzadt, amire beszereztem, és mégis olyan ritkán engedem le újabban. Ez egy Mr. Blow nevű együttes.

Az Incredible Bongo Bandnev együttest ma már említettem, hogy egy nagy lemeze jelentkeztek a világpiacon. Következik a nagy lemezüknek a címadodala, a Bongorok.

Antal Csipa általában Norvégiából valahol az északi sarkör közeléből szokott jelentkezni, üdvözletét küldi mindenkinek, és egy hosszabb lélegzetű felvételt szeretem meghallgatni, mert annak idején a szabadkai néhai Aquarius Lemezkóba meglehetősen népszerű volt ez a Bird Control nevű együttes, máshol nem is igazán volt meg, nehéz volt beszerezni, ez a Gamma Ray című felvétel, most se fog végigmenni, de csak hogy ízelítő, mi volt az, amit akkor kedveltek a diszkolátogatók?

Nos, ennyi fér bele a Rádiodiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiodiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, ahogy szoktam mondani, nem menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után továbbra is zajlik az adás, a műsor szórás ezen a hullámhosszon. Egy zenei válogatás következik a reggeli műsor kezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szorokozást kívánunk. Legközelebb velem két napúra lehet találkozni, illetve csak egyet kell aludni, vagy kettőt kell aludni, és már is itt a szombaton, ezen a hullámhosszon 14 és 20 között a slágergyár lesz hallható, bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Rózsa Róbert, a te keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

0: Halmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

Kisélyi zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért? Miért ne?

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.